0: neked a jó hazai zenéket. A Csík zenekar elé a Name Project érkezik már is. Ez a nekem. Tartsd le!
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar zenékkel és Meggyesi Gáborral. Ez a Petőfi Rádió. Petőfi.
2: Nem kell az ékszer. Volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor. Nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Csodálatosan szép új hetet kívánok, augusztus 10-e van, és ha van Lőrinc nevű ismerősöd, akkor ma köszöntsd fel, mert hogy ők a névnaposok. Persze a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot kívánunk. A néphit szerint Lőrinc napja után már nem az igazi a dinnye, de emiatt ne aggódj, a kánikulában most is javában tart még a dinnye szezon. A régiek ezt a mondást valószínűleg a szeptemberi Lőrinc napra értették. Egyébként ezen a napon ünnepeljük a Kossuth Díjas színésznő Básti Juli születésnapját, és van egy hatalmas sporttörténeti évfordulónk is. Napra pontosan 40 évvel ezelőtt rendezték meg a legelső világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. Így ezen információk birtokában indítjuk a napot, ha pedig neked is valami miatt emlékezetes augusztus 10-e, hozd meg SMS-ben vagy Viberen 0630303380. Frissen, lendületesen indítjuk a napot, a folytatásra már is Kökény Dani jön, ez a Sose feledd, a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Zsida és Bari Laci közös dal, ez volt a napfénytető itt a Petőfin, ahol minden magyar napfényből ma sem lesz hiány, mert hogy a napsütésé a főszerep továbbra is. Délután a Dunántúl északnyugati és nyugati felé növekedhet majd meg kisé a felhőzet, az Alpok aljára pedig Ausztria felől néhol egy-egy zápor vagy zivatar is besodródhat, és bár a reggel még sokfelé frissebb lehet, napközben országszerte visszatér az igazi kánikula, a legmelegebb órákban 33 és 38 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők. Ne feledkezz meg a fényvédelemről és a sok-sok folyadékról. Legyen nagyon szép a hétfőd. Itt a Petőfin pedig szóljanak a legnagyobb hazai kedvencek, különlegességek. És ha nem is szeretnénk, hogy örök kiessen, de azért jó kiadós esőkre igencsak szüksége lenne a természetnek. Örök kiesni fog, ne szózza most nekünk Rottenbiller és Salai László a Petőfin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öröknek a kedvencek, különlegességek hétfő hajnalban is, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Mi így indítjuk a hetet, augusztus 10-e van, hello, én Megyesi Gábor vagyok. A kezdésre mindjárt jön a Sign, a fejest ugrottam dalával, de előbb itt a Stair és a Kirakós.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Ahol Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyarra. Mindössze 23 éves Mocskonyi Dörgő jön a folytatásban, aki az élő példa arra, hogy a hazai dalszerzői hagyományok milyen dögösen és frissen is meg tudnak szólalni mai ritmusokkal ötvözve. Dörgő őszinte, sallangmentes és mérőjövő történeteivel, hihetetlen lazassággal mozog az intim egyszálgitáros balladák és a pörgős rock and roll között. A Most is ott a parton című slágerével egészen a dal döntőig menetelt, a szakma pedig többek között a legjobb dalszerző díjával is elismerte tehetségét. Idén újra visszatért a dalszínpadára, hogy megmutassa, hogy is kell megtölteni igazi energiával a teret. Fülej bele te is, itt van most Mocskonyi Dörgő, és a mindenkinek jár egy kis rock and roll a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi

a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ugye nem felejtetted el, hogy szerdán egy rendkívüli égi látványosságban lehet részed. Érkezik a napfogyatkozás, míg Spanyolországból és Izlandról a teljes, addig itthonról a részleges takarás lesz megfigyelhető. A jelenség pont a napnyugta előtti órákra esik, így minél nyugatabbra vagy, annál nagyobb élményben lesz részed. Sopronban és környékén például 86%-os lesz a takarás. Keres egy jó, nyílt horizontú helyszínt, és a megfelelő védőszemüvegről se feledkezz meg. Ezt mindenképpen fontos hangsúlyozni, mert még a lemenő napot sem szabad szemmel nézni. Az időjárás miatt szerencsére nem kell aggódni, derült felhőtlen égboltra számíthatunk. Tehát szerdán jön a napfogyatkozás, amit nem érdemes kihagyni, mert hogy legközelebb majd Magyarországon ilyen 2081. szeptember 3-án lesz. Már az is hamar eljön majd. Keresztes Ildikóval megyünk már is tovább a Petőfin. Ez az Emlékek háza. Amikor

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy újabb órát indítunk a hétfőnkből. Augusztus 10-e van, hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Tarts ki az éjszakai műszakban, vagy éppen ébredesz könnyedebben. Milyen jó kis hazai zenékkel hozom mindjárt. Bigát, itt lesz Flazz is, de előbb Benkő Kriszta jön. Ez a Veszem a kalapom.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Medgyessy Gáborral.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Na jól van, csajok.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Természetesen ma este sem maradsz kultúrfitness nélkül. Este 21 órától Szani Roland vár téged a legizgalmasabb témákkal és nem mindennapi vendégekkel. Először Vastag Csabi érkezik majd a stúdióba, de most egy egészen új oldaláról ismerheted meg. Az akrobatikus rock and roll pörgős világáról és a trombitálás iránti szenvedélyéről is mesél majd. Az este folyamán egy igazi szellemi edzésre hívunk. A vendégünk Szabó Krisztián nemzetközi sakk nagymester lesz, akivel a logikai és stratégiai gondolkodást járjuk körül, és megtudhatod tőle azt is, pontosan hogyan vezet az út a sakkvilág legmagasabb fokára. Mozgasd át a gondolataidat te is. Kultúrfitness ma este 9-től Szani Rolanddal, itt a Petőfin. A folytatás pedig már is Nádas Barbié. Ez az Ő mondja ki.

A Petőfi Rádiót hallod, ahol minden magyar. Van egy nagyon jó hírem a strandolás szerelmeseinek, ugyanis újra szabad a pálya a Velencei tónál és Dunajvárosban is. Korábban bakteriális szennyeződés miatt ideiglenesen megtiltották a fürdőzést a Velencei tó több strandján, illetve a dunajvárosi Szalki-szigeten. Lehet, hogy sokakhoz még nem jutott el a hír, de a korlátozást már teljesen feloldották. A vízminőség újra a régi, így immár mindenhol biztonságosan és szabadon élvezhetjük a vizet. Mivel a hőség továbbra is velünk marad, mindenképp érdemes valamilyen hűsítő strandolós programot beiktatnunk, hogy pontosan majd milyen időjárásra számíthatunk a folytatásban, arról nem sokára beszélünk. Na de most itt a Petőfin egy újabb hazai kedvenc szól. Itt is van a Magyar Rhapsody projekt Bársony Bálinttal. Ez a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közelítjük a hétfő reggelt, jó ébredezést, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és ha esetleg nincs otthon klímád, de szeretnéd jól lehűteni a lakást, jövök mindjárt egy nagyon egyszerű és olcsó tippel, ha a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a kezdés már is a Venice My Skin csapatáé. Várok rá!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizáró

0: érzettem.
1: A magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
3: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon sokan szenvedünk a melegtől, de hát ha esetleg nincs klímád otthon, akkor mondanék egy filléres régi trükköt, ami a forró éjszakákon meglepően sokat javíthat a hőérzetünkön. Ez a nedves lepedős módszer. Fogjunk egy vékony pamutlepedőt, mártsuk hideg vízbe, csavarjuk ki alaposan, és akasszuk fel a nyitott ablak elé. Ahogy a beáramló esti levegő elpárologtatja belőle a vizet, hőt von el a környezetétől, és érezhetően hűsíti a szobát. De két fontos szabályt azért mindenképpen tarts szem előtt. A trükk csak száraz időben hatásos, a párás a levegő, attól csak még füllettebb lesz a szoba. A másik pedig az időzítés. Mindig csak késő este vagy hajnalban vesd be, amikor odakint már hűvösebb van, nappal pedig inkább tartsd zárva és besötétítve az ablakokat. Próbáld ki mondjuk a következő éjszaka a pihentetőbb alvásért. Kellemes hűsölést kívánok, itt a Petőfén pedig már is ébredezünk tovább ezúttal Nikóval. Ez a hányszor? Jó reggelt!

Szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma és holnap még alaposan rákapcsol a kánikula, napközben többfelé 33 és 38 fok közötti forróságra számíthatsz, kedden délen pedig a 40 fokot is megközelíthetjük. Most még érdemes kihasználni a friss levegőt és jól átszellőztetni az otthonunkat. A hét közepén aztán megérkezik a felmentő sereg, egy hideg front képében szerdára 5-6 fokos felfrissülést hoz az élénk északi szél, így a csúcsértékek 27 és 34 fok közé szelidülnek. Érdemi esőt sajnos ez a front sem hoz, az égbolt teljesen terült marad. Csütörtökön és pénteken aztán folytatódik a zavartalan napsütés, a hűvös, friss reggelek után kellemes 28 és 34 fok közötti nyári idő vár ránk, hát legalább már nem 42, ez is valami. Hűsöly, ahol tudsz, én pedig nagyon szép hetet kívánok. Itt a Petőfin rengeteg jó hazai zenetársaságában. A tortugát hozom neked már is az ébredezés mellé, ez a Karolina.

0: csak húzta, húzta, húzta magad után. Én meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után, magam után.
1: Ha hazai zene, akkor Petőfi Rádió.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és már indul is a reggelünk Habocki Máté kollégámmal, én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál az elmúlt órákban, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Kívánom, hogy legyen nagyon szép a heted, a reggeli forgalomban pedig vigyázz magadra. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma ismét ülésezik az országgyűlés, több ezer hektárnyi erdő leégett Andalúziában. A héten visszatér a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Vadat gázoltak a 4-es főúton Bodrog-Kisfalud közelében. A 41-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Ismét ülésezik az országgyűlés. A mai ülésnap a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. Ma délelőtt 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölése vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre a legfelsőbb bíróság korábbi elnöke. Baka András azt mondta, készen áll a magyar nemzet egységéért dolgozni. Holnap szavazhat az országgyűlés az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő elmondta, az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság és az alacsony infláció. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hívhálózatot is fejlesztenék. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal. 6 településről 500 embert menekítettek ki. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körülhatárolni a tűzoltók.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ismét melegszik az idő, mindenhol zavartalan lesz a napsütés, az Észak-Dunántúlon lehetnek záporok, zivatarok, a szél megélénkül. Délután 32-37 fok, este 20-29 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok! Indul egy újabb hét itt a hétfő reggel. 2026. augusztus 10-e van, elmúlt 6 óra. Kezdődik a Halló Magyarok is. Méghozzá napsütésre, zenében mindenképp, hiszen a Blaha Louisiana vár ránk. Ott van a nap!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, augusztus 10-e van, ma ünnepli születésnapját Básti Júli, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművésznő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, Isten éltesse sokáig. Egyébként a külföldi színészek közül Antonio Banderast is említhetjük a mai napon. És napra pontosan 40 évvel ezelőtt rendeztek először világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. Nos, a magyar futam idén már megvolt, a következő pedig majd augusztus 21-én Hollandiában vár a szágódó cirkuszra. És szintén ma ünnepelhet Kolotko Mihály szobrászművész, aki mini szobrairól ismert, legújabb alkotása a Margit szigeten, régi nevén a Nyulak szigetén található. Hogyha esetleg felfedeznéd az újabbat, akkor oda érdemes kirándulni. Zenék közül pedig Rúzsa Magditól is kapunk újdonságokat ebben az évben, sőt egy egész albumot ígér, ezúttal egy korábbi kedvenc szól tőle. Érj hozzám, itt a Petőfi.

0: is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, fél héthez érkezünk. Az előbb említettem, hogy 40 éve rendezték az első Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. Nos, 1986-ban a pole pozíciót Ayrton Senna szerezte meg, na aztán a második helyről honfitársa Nelson Piquet indulhatott, aki végül a versenyen győzött is. Az utakon csak figyelmesen, türelmesen a versenyzést hagyjuk meg a profiknak. A következőkben jönnek a legfrissebbek, többek között az utakról is, aztán a Zanzibár és a március végétől itt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos száraz idővel indul a hét, rendkívüli ülés tart ma és holnap is a parlament. Rászorulóknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretett Szolgálat.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Felborult egy kamion az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A határ felé vezető oldalon majdnem 2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik a parlament mai ülésnapja. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. Holnap határozhatnak, valamint mentelmi ügyekben is dönthetnek. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. Ma 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnök tisztségére Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Az országgyűlés holnap szavazhat az államfőről. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond a parlamentben.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mize-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti hívhálózatot is. Több okból is igennel szavazott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozására a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki pártelnöke közösségi oldalán egyebek mellett arról írt, döntésük célja, hogy a korrupció felszámolás szükségességének ügyét ne lehessen a Mi Hazánk ellen politikai támadásként használni. Torockai László hangsúlyozta, ha a hivatal visszaél hatalmával, pártjuk ellenállást fog tanúsítani. Pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba a KDNP. Az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke közölte, várják azokat a kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. Latorcai Csaba ismertette, a részletek elérhetőek a KDNP honlapján, a pályázatokat augusztus 25-ig várják. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Arról is beszélt, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaérések száma.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: A fizikai és digitális akadálymentesítés fontosságát hangsúlyozta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azután ért el erről, hogy a Békés vármegyei látássérült sorstársainak mutatta meg a minisztériumot, úgy fogalmazott. Sajnos az elmúlt 16 év nem arról szólt, hogy a fogyatékossággal élők ügye lett volna a fókuszban. Hozzátette, az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés terén a civil szervezeteket folyamatosan arra kéri, jelezzék a problémáikat a változás érdekében. Már csak ma lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 000 egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 000 élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Még ma várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal, koncertekkel is várják a résztvevőket a ma kezdődő 54. Tokaji írótáborban. A háromnapos rendezvény a Magyar Művészeti Akadémia Miskolci Regionális Műhelyének Nomád Nemzedék című kiállításával kezdődik. A program szerdán dombor műavatással és díjátadó fogadással zárul.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
2: Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt a Kanada nyugati részén lévő területeken. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén, Brit Columbia tartományban. Eddig 20 000 embert menekítettek ki. A tűzesetek felét nem sikerült megfékezni. A tagja erdeinek több mint negyede Kanadában található. Az országnak sem emberi, sem anyagi forrásai nincsenek az összes tűzoltására, így a lakott övezetek védelmére összpontosít. Andalúziában 8000 hektáron pusztít erdőtűz, 6 településről 500 embert evakuáltak elővigyázatosságból. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körülhatárolni a tűzoltók. A munkálatokban 5000 szakember vesz részt. A levegőből 26 járművel oltják a tüzet, de nehezíti a munkát a szél és az alacsony páratartalom.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
2: Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is közlekedik a H5-ös jelzésű hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásokra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a budapesti tömegközlekedési eszközöket.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Eleinte napos, száraz idő valószínű, majd délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél mérsékelt marad. Az Észak-Dunántúlon és az északi középhegységben megélénkül. Délután 31 és 37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. A Debrecen 1-0-ra nyerte a keleti rangadót hazai pályán a Nyíregyháza ellen a labdarúgó OTP Bankliga harmadik fordulójában. A találkozó egyetlen gólját Zsuzsák Balázs szerezte. A DVRC ezzel először nyert az idényben. A másik tegnapi összecsapáson 2-2-es döntetlent játszott a Paks és a Kispest Honvéd. A Bognár György vezette hazaiak, hiába vezettek kétszer is a mérkőzésen, a vendégfővárosiak mindkét esetben egyenlítettek. A végeredményt Csotos Dominik állította be a 90. percben. A Paksnak 3 forduló után 4, a Honvédnak 3 pontja van a tabellán. 3 találkozót rendeztek a magyar másodosztályban. Nagy meglepetéssel Soroksár hazai pályán 4-0-ra küldötte a Diósgyőrt, Csákvár Kozár Michelin 2-0 és Szent Lőrinc Nagykanizsa 1-0. Hiába vezetett 2-0-ra a Liverpool, végül 3-2-re kikapott a Monaco elleni felkészülési mérkőzésen az Anfield-en. Az angolok kezdő csapatában Szoboszlai Dominik is ott volt. A magyar válogatott csapatkapitányát a 75. percben cserélték le. Kerkez Milos az 59. percben lépett pályára. A Paris Saint-Germain csapatában folytatja a pályafutását Lucas Digne. A 33 éves franciaból hátvéd az Aston Villától érkezett, és 3 éves szerződést kötött azzal a párizsi klubbal, amelyet már korábban is erősített, 2013 és 2016 között. Aranyérmet szerzett a Kolesár Mihály és Guzi Blanka összetételű vegyesváltó az isztambuli 5-ös Európa bajnokság zárónapján. A versenyen 13 ország sportolói küzdöttek, és a magyar páros a végén 2 másodperccel előzte meg az oroszokat. A dobogó 3. fokára Nagy-Britannia állhatott fel. 6. lett a magyar férfi ifjúsági kézilabda válogatott a belgrádi korosztályos Európa bajnokságon, ugyanis Ájosztón 35-30-re kikapott Izlandtól. A hölgyek romániai U18-es világbajnoksága is véget ért, a magyarok itt 8-ként zártak, az utolsó mérkőzésen Kína győzött 30-27-re. A világ első Jannik Sinner tért problémák miatt visszalépett a csütörtökre rajtoló Cincinnati keménypályás tenisztornától, amely US Open egyik utolsó felvezető versenye. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok!
3: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Megszerettem és megszereztem, majd elfeledtem, meg eltemettem, is túl sok volt, már jó volt, alatt azt te is veled.

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 7 órához érkezünk így augusztus 10-én, a lőrinceknek boldog névnapot, Szent Lőrinc napja a mai. Na, a magyar néphagyományban több hiedelm is kapcsolódik hozzá, legismertebb talán az, hogy Lőrinc után a dinnye már nem az igazi, talán ha esik az eső, viszont a szép tiszta az idő, az bőséges és épp gyümölcstermést, valamint hosszú, kellemes őszi napokat ígér. Hát mindjárt meghallgatjuk, hogy mit tartogat a nap időjárás szempontból. Aztán természetesen magyar kedvencekkel folytatjuk, Tarján Zsófi, Kis Tibi, mert az élet szép, mindjárt a Petőfi.
2: Pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt, megmaradt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: A műsorajánló után
3: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: Másodfokú hőségriasztás van érvényben holnap éjfélig. Ma ismét ülésezik az országgyűlés. Rászoruló gyerekeknek gyűjtenek tanszereket.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Felborult egy kamion az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A határ felé vezető oldalon már 2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Enyhült a hőség, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartós kánikula fokozott terhelést jelent a szervezetnek, ezért nagyon fontos az óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre. Gyereket vagy házi állatot még pár percre sem szabad parkolóautóban hagyni. Csökkent az energiafogyasztás a MÁV-nál és a Gyesevnél, a rendkívüli intézkedéseknek köszönhetően, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vidézi Dávid ismertette, csütörtökön 17 és 22 óra között a tehervonatok villamos energiafogyasztása a MÁV hálózatán az előző hét azonos napjához képest 91,5%-kal csökkent. Kétnapos rendkívüli ülést tart az országgyűlés. A parlamentben két új fideszes képviselő, Portai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét. Emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnök jelölési folyamatáról is tárgyalnak. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, készen áll a magyar nemzetegységéért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Az új államfőt holnap választhatja meg az országgyűlés. Nehéz sorsú családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Máig várják a felajánlásokat az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Ismét melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés. Az Észak-Dunántúlon lehetnek záporok, zivatarok, a szél megélénkül. Délután 32-37 fok, este 20-29 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Ez a Halló Magyarok 2026. augusztus 10-én hétfőn. Hét után járunk, és a pozitív hangulatot Tarján Zsófi, valamint Kis Tibi biztosítja nekünk, hiszen kezdődünk ezúttal, mert az élet szép.
3: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel

0: idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Múlt héten megkezdődött a Balaton-Almádi Borfesztivál. Több mint két hétig tartó nyári programsorozatnak a Veselényi strand előtti rendezvényt ér ad otthont, ahol balatoni borok, kézműves gasztronómiai kínálat, esti koncertek és családi programok várnak augusztus 23-áig. A vízpart közelsége, a balatoni borászatok kínálata és az esti zenés programok együtt adják meg azt a könnyed fesztivál hangulatot, ami miatt érdemes akár több alkalommal is visszatérni a rendezvénytérre. A hangulatról természetesen zenei fellépők gondoskodnak, a kísérő programok között pedig kézműves vásár és családi programok is helyet kapnak. Kellemes időtöltést, Ákossal pedig már repülünk is tovább, akár a Balatonpart irányába. Adj hitet, itt a Petőfi.

0: idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt kívánok, mindjárt visszatérünk a Balatonpartra egy másik ikonikus rendezvény kapcsán, de mindenek előtt jönnek a legfrissebbek, aztán 7:30 után hiány vár ránk, Who Matters, itt a Petőfin.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma ismét ülésezik az országgyűlés, nem vonul ki az izraeli hadsereg a gázai övezetből. A héten visszatér a kánikula.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Felborult egy kamion az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A határ felé vezető oldalon már 5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Két napos rendkívüli ülést tart az országgyűlés. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palócz André teszi le hivatali esküjét. Emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről és a rendészeti feladatok átalakításáról. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre a legfelsőbb bíróság korábbi elnöke. Baka András azt mondta, készen áll a magyar nemzet egységéért dolgozni. Az új államfőt holnap választhatja meg az országgyűlés. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő elmondta, az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság és az alacsony infláció. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hívhálózatot is fejlesztenék. Több halottja és sebesültje van Ukrajnában az orosz támadásoknak. Odesszában egy kikötő is megrongálódott. A régió áramfejlesztőit is találat érte, ezért sok helyen nincs szolgáltatás. Elutasította Izrael a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamas lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítást szeretnék elérni. Az előírt 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak egyes színpadokon.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ismét melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan a napsütés. Az Észak-Dunántúlon lehetnek záporok, zivatarok, a szél megélénkül. Délután 32-37 fok, este 20-29 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar szemékhez.

0: aktívan a Balatonnál.
1: Múlt héten megkezdődött a Balatonfüredi borhetek is, augusztus 30-ig ismét boros pavilonok teszik hangulatossá a Tagore sétányt. 21 pincészettel és a Balatonfüred csopakborvidék közel 300 ízével ismerkedhetsz. Az italokon túl pecsenyesütők, egyéb gasztroélmények és különböző kereskedők is várnak portékáikkal. Na, a boros pavilonok között az első hely idén is az év füredi borászát illeti, a címet 2026-ban Koroncai Martin nyerte el. A gasztronómiai programot koncertek egészítik ki, zenekarok lépnek fel a kisfaludi színpadon és a sétányon felállított színpadon, néhány napon pedig vízi színpad is lesz. Kellemes időtöltést kívánok a Balatonparton is, a következőkben pedig Nagy Bogi és Des szórakoztatnak minket bármerre jársz. Jól leszek újra, most a Petőfi.

0: utaz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt kívánok, a Balatontól egy kicsit búcsúzunk, de azért visszatérünk még például majd a Réfülöpi mólóra. Természetesen, ha nyár, akkor sport és vízesportok, erről is szó lesz a következő 60 percben a magyar kedvencek mellett. Kezdés Paulinával, összes nő, mindjárt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Itthon. Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program, vagy szívesen ajánlanád másoknak is, küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk.

0: a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu. Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
0: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
4: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
4: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
4: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
4: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
4: a Petőfi Rádióban.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint, törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedőmászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése. Holnap választhatják meg az új köztársasági elnököt. A héten visszatér a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Felborult egy kamion az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A határ felé vezető oldalon már 5 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M0-ás keleti szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Gyál közelében. A 35-ös kilométernél már több mint 5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
7: Ismét ülésezik az országgyűlés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. Ma délelőtt 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottsága 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre a legfelsőbb bíróság korábbi elnöke. Baka András azt mondta, készen áll a magyar nemzet egységéért dolgozni. Holnap szavazhat az országgyűlés az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt. Esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves, több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hévhálózatot is fejlesztenék. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván, Eszéknél és a Dunán, Batinánál új negatív rekordot mértek augusztus elején. az orjava pedig a napokban akár teljesen kiszáradhat. A száva, a kupa és a mura a kisvizes tartományban van. Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt Kanada nyugati részén. A több napja tomboló tűz a hírek szerint több mint 100 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén. A tajga erdeinek több mint negyede Kanadában található. Az országnak sem emberi, sem anyagi forrása nincs az összes tűzoltására. Így elsősorban a lakott tövezeteket védik.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés. Az Észak-Dunántúlon előfordulhat egy-egy zápor, szivatar. Délután 32-37 fok, este 20-29 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: A hírek után...
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra, ez a Halló Magyarok 2026. augusztus 10-én hétfőn. A magyar kedvencek várnak ránk ebben a 60 percben is. Mindjárt a Margaret Island csapata, kezdésnek pedig Paulina énekel. Jön az összes nő!
4: Itt egy újabb óra!
0: Kizáról

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A nyár és sport, ahogy említettem, vizes sportok. Augusztus 10 és 16 között rendezik a medence és úszó versenyeket a Párizsi Európa-bajnokságon. 21 fős a magyar válogatott, melyben megtalálható mindkét párizsi olimpiai bajnok, Kós Hubert és Milák Kristóf is, úgyhogy bőven van kinek szurkolni. Délelőtt 9:30-tól kezdődnek az előfutamok, elődöntők, döntők pedig 18:30-tól. Mindezt az N4 Sporton és az N4sport.hu-n élőben láthatod. És az atlétika kedvelői is örülhetnek, hiszen ma szintén megkezdődik az Európa-bajnokság Birminghamben. A magyar keret 51 fővel utazott. A délelőtti programot 4:12-től az esti 19:50-től láthatod a sportcsatornán. Jó szurkolást kívánok mindehhez! Az Intim Torna illegál csapatát pedig láthatod majd augusztusban, például a Várlak Fesztiválon. A folytatásban ők zenélnek. Vágjál lyukat a kádba! Itt a Petőfi.

0: szárnya.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, 8:30-hoz érkezünk, úgyhogy jönnek a hírek, aztán pedig a Sziget Fesztiválra is egy kicsit előre tekintünk. Szuper Sztereóékkal pedig várlak vissza, Bent a nevet, mindjárt a Petőfi.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Másodfokú hőségriasztás van érvényben holnap éjfélig. Holnap választhatnak új köztársasági elnököt. Rászoruló gyerekeknek gyűjtenek tanszereket.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon csak a leállósávon lehet haladni. 5-6 kilométeres a torlódás. Budapest felé a belső sávon halad a forgalom. Az M0-as déli szektorában az M1-es felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében baleset történt. A 22-es kilométernél a középső sávot lezárták. 2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Enyhült a meleg, de holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartós kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért fontos az óvintézkedéseket betartani, például a rendszeres folyadékpótlásra odafigyelni. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyereket vagy házi állatot pedig pár percre sem szabad parkolóautóban hagyni. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Leteheti hivatali esküjét a Fidesz két új parlamenti képviselője. Hortai Olivér és Palóc André, akik a mandátumukról lemondott Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét foglalják el. A parlament egyebek között a 2026-os költségvetés módosításáról, a köztársasági elnök jelölési folyamatáról, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség szervezeti átalakításáról tárgyal. Csökkent az energiafogyasztás a MÁV-nál és a GYESEV-nél a rendkívüli intézkedéseknek köszönhetően, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, csütörtökön 17 és 22 óra között a tehervonatok villamos energiafogyasztása a MÁV hálózatán az előző hét azonos napjához képest több mint 90%-kal csökkent. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hív. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől. A fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. Nehéz sorsú családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Máig várják a felajánlásokat az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ismét melegszik az idő, mindenhol zavartalan a napsütés. Az Észak-Dunántúlon lehetnek záporok, zivatarok, a szél megélénkül. Délután 32-37 fok, este 20-29 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Elérkezett az idei Sziget Fesztivál ideje. Tegnap órákon keresztül szóltak a Pródi dalok, erről az elmúlt hetekben már sok szó esett, ikonikus esemény született. Ma a nulladik napon pedig több generáció bulizhat együtt, hiszen a program összehozza azokat, akik az elmúlt három évtizedben különlegessé tették a fesztivált. Augusztus 10-én a nagy színpadon a Fate lesz, a Marchiba, valamint Goran Bergovicsék is koncerteznek. A további helyszíneken pedig a korábbi táncdal fesztiválok hangulatát is megidézik, többek között Korda Györggyel és Balázs Klárival. A Hajógyári Sziget környékén természetesen nagyobb tumultusra készülhetsz, légy türelmes, hogyha arra jársz. Na, Quimby pedig majd a Strandfesztiválon jár augusztusban, a folytatásban ők zenélnek, itt a Láthatatlanul, a Petőfi.

0: magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Szép jó reggelt kívánok! 9 órához érkezünk, a következő órában majd a Magyar Pénz Múzeumban is ellátogatunk, akár csak a Városligeti Kertmoziba, úgyhogy tarts velem. Ha hírek után, majd a felső 10 000-rel várlak vissza. Semmi pánik, mindjárt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét kultúrában.

0: 0630 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
5: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
11: Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése, nagyszabású vasútfejlesztési program indul. A héten visszatér a kánikula.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon csak a leállósávon halad a forgalom. 5-6 kilométeres a torlódás. Budapest felé a belső sávon lehet haladni. Az M0-as déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében baleset történt. A 22-es kilométernél a középső sávot lezárták. Torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
11: Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés. Leteheti hivatali esküjét a Fidesz két új parlamenti képviselője, Hortai Olivér és Palócz André, akik a mandátumokról lemondott Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét foglalják el. A parlament egyebek között a 2026-os költségvetés módosításáról és a köztársasági elnök jelölési folyamatáról is tárgyal. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Vaka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az új államfőt holnap választhatja meg az országgyűlés. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő elmondta, az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság és az alacsony infláció. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves több mint 3500 milliárd forintos projektjei program keretében vasútvonalakat és a budapesti hívhálózatot is fejlesztenék. Ukrán dróntámadásban meghalt egy nő az Ukrajnával határos Belgorod megyében. Az orosz légvédelem több mint 450 pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg, közülük többet Moszkvára lőttek ki. Az elcsatolt Szevasztopolban erdőtüzeket okoztak a lehulló szilánkok. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Drábán, Esziknél és a Dunán, Batinánál új negatív rekordot mértek a szakemberek. Az Orjava pedig a napokban teljesen kiszáradhat. A Száva, Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van. Budapesten baleset miatt nem közlekedik a 4-es 6-os villamos az Oktogon és a Jászai Mari tér között. Az érintett szakaszon pótlóbuszok viszik az utasokat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Melegszik az idő, mindenhol zavartalan lesz a napsütés. Az Észak-Dunántúlon előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél megélénkül. Délután 32-37 fok, este 20-29 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
1: A hírek után
12: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Jó reggelt kívánok, ez a Halló Magyarok, elmúlt 9 óra, 2026. augusztus 10-én hétfőn. Bízom benne, hogy jól indult a reggeled, a magyar kedvencek gondoskodnak arról, hogy így is folytatódjon. Ezúttal elsőként a felső 10.000 csapata vár ránk. Semmi pánik!
12: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenét.

0: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: What we're saying is not protesting.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ahogy korábban ígértem, irány az órában többek között a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont. Az Aranyvonat öröksége a Magyar Pénz újjászületése címmel ugyanis új időszaki kiállítás nyílt. A modern forint bevezetésének, valamint a magyar aranytartalék hazatérésének 80. évfordulója alkalmából. Az ingyenesen látogatható tárlat középpontjában a Magyar Nemzeti Bank aranyvonatának története áll, amelynek köszönhetően a magyar aranytartalék biztonságba került, és jelentős szerepet játszott a II. Világháborút követő pénzügyi újjáépítésben. Mintegy 80 műtárgyon keresztül ismerheted meg a forint megszületésének előzményeit és az elmúlt 8 évtized meghatározó pénztörténeti eseményeit. A kiállítás kiemelt darabjai között szerepel az 1946-os újrainduláshoz kapcsolódó pénzverők vendégkönyve, vagy épp egy Kossuth portré 100 forintos bankjegy, amely már a stabilizáció időszakát idézi. A tárlaton egy 1 milliárd vilpengős bankjegy ív is látható, amely érzékletesen szemlélteti a forint bevezetését megelőző hiperinfláció mértékét. Úgyhogy sok-sok érdekesség a Magyar Pénzmúzeum és Látogató Központban. Mi pedig most Szajánoé házatájára látogatunk, hiszen itt a Driftwood a Petőfi.
2: Sziasztok, Szajánoé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Jöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így, pedig rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég, szeretlek így, és akkor is, ha neked

0: tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ha szereted a kertmozikat, akkor irány a Városliget, hiszen a nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 19-ig meghosszabbították az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatát Budapesten, és további vetítésekkel bővítették a programot. A kertmozi augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként vár a vetítések, minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, és ikonikus filmekből nem lesz hiány. Műsoron többek között a Párányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért, a Madagaszkár és a Ponyvaregény is. A filmnézés élményét a Városliget természeti környezetével és a szabadtéri közösségi programok hangulatával kapcsolhatod össze. Az esetleges időjárás miatti változásokat és a részletes programot természetesen megtalálod a Kertmozi Facebook oldalán. Nálunk pedig a magyar kedvenceket a folytatásban egy nem akármilyen hang, Lengyel Johanna énekel nekünk. Rise, itt a Petőfi.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A nyári szünetben akár egy kis rendhagyó történelem óra is vár rád, hiszen országjáró útra indult a Mohács 500 című vándorkiállítás, mely augusztus 18-ig Egerben a Gárdonyi téren látható. A tabló kiállítást az év végéig Magyarország és a Kárpát-medence több településén is bemutatják. A tárlat célja, hogy közérthető formában ismertesse a mohácsi csatával kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket magyar és angol nyelven egyaránt. A kiállítás a legújabb régészeti, antropológiai és történettudományi kutatások eredményeire építve mutatja be az 1526-as mohácsi csata előzményeit, eseményeit és következményeit, valamint a csata emlékezetének alakulását. Kiemelt helyet kapnak a mohácsi nemzeti emlékhely tömegsírjain végzett kutatások, amelyek új ismeretekkel szolgálnak az elesett katonák életéről és a csata körülményeiről. A következő hónapokban egyebek mellett Veszprémbe, Székesfehérvárra, Kolozsvárra, Mohácsra, Szegedre, Komáromba, Szerencsre, Tokajba, Pécsre, Eszékre és Zágrába is ellátogat a tárlat, úgyhogy jó néhány helyen láthatod. Nálunk pedig hallhatod a magyar kedvenceket egy újabb Várrán Kornis Annával, Ögen, Petőfim.

0: sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok. 10 órához érkezünk, úgyhogy jönnek a legfrissebbek. A következő órát pedig majd a Carson Kóma csapata indítja, akik természetesen jó néhány koncertet tartanak a nyáron. Na, a következőt majd Galántán, de az augusztusi koncertnaptárban még Kiskunfélegyháza, a Strandfesztivál, Mosonmagyaróvár és a Szegedi Ifjúsági Napok is belefér. Immunissá válunk, mindjárt a Petőfi.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
2: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
4: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab többféle kotányi fűszersó, fűszerkeverék vagy fűszerpác csak 349 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
10: Fokozatosan visszakapcsolják a paksi atomerőművet, új képviselők tesznek esküt a parlamentben. A héten visszatér a kánikula.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon csak a leállósávon halad a forgalom. 5-6 kilométeres a torlódás. Az M0-as déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében baleset történt. A 22-es kilométernél a középső sávot zárták le, 8 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
10: Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest. Így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolása, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is már termeli az áramot. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés. A parlament egyebek között a 2020 2026-os költségvetés módosításáról és a köztársasági elnök jelölési folyamatáról is tárgyal. Leteheti hivatali esküjét a Fidesz két új parlamenti képviselője, Hortai Olivér és Palóc André, akik a mandátumukról lemondott Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét foglalják el. Reális cél a 2% alatti éves inflációs szint elérése, közölte a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Banai Péter Benő elmondta, az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság és az alacsony infláció. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hívhálózatot is fejlesztik. Kilőtték a medvét, amelyik hétvégén megtámadott egy férfit a szlovákiai Nagy Turánynál. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna az emberekre, ezért döntöttek azonnali kilövésükről. Több helyen erdőtűz pusztít Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal. 6 településről 500 embert telepítettek ki. Jelenleg 44 kilométer kerületű területet próbálnak körülhatárolni a tűzoltók. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajnán, a Koblenz és Mainz közötti szakaszon, figyelmeztetett a Német Belvízi Hajózási Szövetség. A kritikus szakasz lezárása gyakorlatilag ketté oszthatja a fontos nemzetközi vízi útvonalat.
0: Petőfi Rádió, időjárás.
10: Melegszik az idő, mindenhol zavartalan lesz a napsütés, az Észak-Dunántúlon előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél megélénkül. Délután 32-37 fok, este 20-29 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: A hírek után
8: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Halló Magyarok mai utolsó 60 perce, 2026. augusztus 10-e van, hétfő, elmúlt 10 óra, csodálatos szép napot, jó munkát kívánok, vagy épp jól áblógatást. Kezdés a Carson Comával, jön az Immunissá válunk.
8: Itt egy újabb óra,
0: kizárólag magyar zenékkel.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot, jó munkát, jó pihenést, jó utat kívánok. Ezúttal irány Réfülöp és a Móló. A nyár 26 adása ma is innen jelentkezik. A Duna televíziós csatornán pedig már láthatod is. Olyan fontos témákról hallhatsz, hogy mire érdemes figyelni a vízparton, hogy elkerüld a strandi lopásokat. Valóban kell-e tartani a Magyarországon élő nagyobb pókoktól és kígyóktól. A konyhában bebizonyosodik, hogy az életmódváltásnak nem kell feltétlenül lemondással járnia. Különleges nyoki készül, előkerülnek kovászos kenyerek, továbbá retro grafikákat is láthatsz, valamint na, a ház és lakás vásárlásra készülsz, szintén hasznos tudnivalókra tehetsz szert. A zenéről pedig a Csík zenekar és a Balkán VIP gondoskodik. Akár csak nálunk a folytatásban, itt a Szabadabb a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot és jó utat kívánok! Akár a közmédia Vár a Kárpát-medence című turisztikai sorozatával is bebarangolhatod a tájat. Izgalmas utazás, festői tájak, történelmi emlékhelyek és kevésbé ismert kincsek tárulnak eléd az egyes epizódokban. A különböző részeket megtalálod a MediaClick médiatárában, ahol egész nyárra elegendő inspiráció vár, hogyha utazni szeretnél határon innen vagy túl. A térség páratlan természeti, történelmi és kulturális értékeit egyaránt felfedezheted a festői hegyvidékektől és alföldi településektől kezdve, a varázslatos tó és folyópartokon, ősi várakon, kegyhelyeken és műemlékeken át egészen az évszázados néphagyományokig. A látványos felvételek mellett a helyszínekhez kapcsolódó titkos történetek, helyi legendák és kulturális érdekességek is megelevenednek. A MediaClicket megtalálod iOS-re és Androidra ingyenesen letölthető alkalmazásként, okos tévéken és számítógépen egyaránt. Nálunk pedig a magyar kedvenceket találod a következő percekben. Heaven Street 7, sajnálom, itt a Petőfi.

0: nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot, jó munkát kívánok. Természetesen ma is várnak tovább a magyar kedvencek. 11-től programajánlatok, aztán kirándulás tippek délután. Ilyet este 7-től kívánságműsor, 9-től kultúrfitness, 11-től pedig a Rocky a főszerep. A következőkben pedig egy különleges felvételi Hauber és Bonanza duójának köszönhetően. Itt a történelem a Petőfin.

0: Mert műszakot indítani tudni kell.
1: 11 órához érkezünk, úgyhogy zárul a ma reggeli műszak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál az elmúlt 5 órában. Habóczky Mátét hallottad. Bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Fokozatosan visszakapcsolják a paksi atomerőművet, új képviselők tesznek esküt a parlamentben. Visszatért a kánikula, hőségriasztás érvényes.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon csak a leállósáv járható, 5-6 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Szeged felé az elválasztósáv növényzetét kasszálják. A 24-es és a 30-as kilométer között a belső sávot lassan mozgó munkagép foglalja el. 2-3 kilométeres az arra szóló kocsisor. Az M7-esen Letenye felé Martonvásár és a Velencei tó között a közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki. A 35-ös és a 45-ös kilométer között a leállósávot lezárják. Rövid időre a külső sáv forgalmát is megállíthatják. A munkaterület mögött 4-5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Jelentősen emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest. Elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának a visszakapcsolása is, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termeli az áramot. Kétnapos rendkívüli ülés tart, ma is holnap az országgyűlés. A parlament egyebek között a 2026-os költségvetés módosításáról, a köztársasági elnök jelölési folyamatáról is tárgyal. Leteheti hivatali esküjét a Fidesz két új parlamenti képviselője, Kortai Olivér és Palóc André, akik a mandátumukról lemondott Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét foglalják el. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál hiányosságokat talált a fogyasztóvédelem. Országszerte 3000 eszközt vizsgáltak, eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ha valaki hibát talál valamelyik játszótéren, az üzemeltető azt a kérés ellenére sem javítja, akkor a fogyasztóvédelemnél lehet bejelentést tenni. Letartóztattak 7 embert Romániában, akik rémhírek hatására mentőautóra támadtak Erdélyben. A támadók szombat este kövekkel, botokkal, fejszékkel támadtak meg egy a településre beteghez érkező mentőautót. A támadás azokkal a TikTokon terjesztett rémhírekkel állhat összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el.
0: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Szőke Viktóriától hallják. A Debrecen nyerte 1-0-ra a keleti rangadót hazai pályán a Nyíregyháza ellen a labdarúgó OTP Bankliga harmadik fordulójában. A találkozó egyetlen gólját Dzsuzsák Balázs szerezte. A másik tegnapi összecsapáson 2-2-es döntetlent játszott a Paks és a Kispest Honvéd. Hiába vezetett 2-0-ra a Liverpool, végül 3-2-re kikapott a Monaco elleni felkészülési mérkőzésen, az Anfielden. Az angolok kezdőcsapatában Szoboszlai Dominik is ott volt, a magyar válogatott csapatkapitányát a 75. percben cserélték le. Kerkez Milos az 59. percben lépett pályára. Ezüstérmes lett az amerikai Eugene-ban rendezett U20-as atlétikai világbajnokságon a magasugró Bátori Liliana. A vasas versenyzője 30 év után az első magyar magasugró, aki érmet szerzett U20-as VB-n. A női kalapácsvetőknél Keserű Mirabella a 12. helyen végzett. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx 103-90-re legyőzte a Dallas Wings együttesét az észak-amerikai női kosárlabda bajnokságban, ezzel pedig elsőként bejutott a rájátszásba. A magyar válogatott játékos 9 percet játszott. Kiélezett holland-lengyel csatát hozott a női kerékpáros Tour de France záró szakasza. Demi Vollering az utolsó emelkedőn indított mindent eldöntő támadást, és ezzel a verseny 2022 óta íródó történelme során az első kétszeres összetett győztesnek mondhatja magát. Köszönöm a figyelmüket, Szőke Viktóriát hallották.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
3: Ismét melegszik az idő, keddi félig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Csak az Észak-Dunántúlon lehetnek záporok, zivatarok, a szél megélénkül. Délután 32-37 fok, este 20-29 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó hetet, szép napot! Ha nem akarsz lemaradni a programokról, figyelj, mert én mindig összegyűjtöm neked aktuálisan, hogy hol és mi minden vár rád, és persze lehet csatlakozni is, akár élménybeszámolókkal a hétvégéről, vagy újabb programokról. 0-30-30-30-380 a számunk. Indul az Itthon Otthon a Petőfi program ajánlója.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: Itthon, otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Újabb események ezen a héten is a feltöltődése kikapcsolódásra. Számíthatsz rám, 11 és 1 óra között mindig részletezem aktuálisan, hogy hol és mi minden vár rád. Például Fejér megyében, ha jársz, akkor ne feledd, hogy hamarosan indul a Zámai napok. Sok-sok érdekességgel lesznek ünnepi események, kulturális és családi programok, koncertek, még traktorfesztivál is vár. Na de akkor kezdjük az elején, például a jubilami házaspárokat is köszöntik majd. Lesz ünnepi a zászló átadás a Romtemplomnál, majd a zászlókat ki is helyezik a Kossuth utcában. Lesz makramé és üvegfestés workshop, Balkán diszkó, zenés fényfestés a Magtár falán, illetve tűzsonglőr bemutató. Még lehet ültetni majd emlékfákat a Rákóczi utcában, tartanak nyílt amatőr pingpong bajnokságot, Maxabi emléktornát, kispályás foci bajnokságot. Ezen kívül többféle versenyre is be lehet nevezni, hiszen erős ember, asszony, fiú, lány versenyek is indulnak majd. Ezen kívül habpartival készülnek, a Fejér megyei amerikai autósok felvonulását és kiállítását is láthatod. Találkozhatsz férfi kórussal, néptánc együttessel, jazz tánc csoporttal, lesz interaktív meseelőadás, élménydobolás, operett előadás, kis Kevin koncert, utcabál. A teljeség igény nélkül természetesen, hiszen még sok egyéb érdekesség is már a Zámai napok keretében, Fejér megyében és a Zámai környékén jársz, akkor ne feledd, hogy ott van a környéken a Zámai madárpark is, valamint a Gándhi bauxit bánya, ezeket is mind-mind feltfedezheted. Nálunk pedig a legjobb hazai slágereket Pál Dénes előtt Tarány Tamás énekel. Itt a Petőfi.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Aktuálisan hozom, hogy mi minden vár rá, de ne feledd, ezen a héten sem hagylak unatkozni. Ilyenkor 11 és 1 óra között mini részletes beszámolót kapsz az előttünk álló programokról, hogy ne kelljen keresgélni. Mindig számíthatsz rám, persze ha valami kimaradna, akkor a 0630303380-as számon már is jelezheted. Na hát Tóth Vázsonyban például savanyú Jóska napokat tartanak, ez egy olyan háromnapos esemény lesz, ami az utolsó bakonyi betyár savanyú Jóska sírja köré szerveződő hagyományőrző falunap. Egyébként ezt már 26 éve tartják. Ugye a betyárvilág a 18. század második felében kezdődött, mikor Magyarország elhagyatott erdős mocsaras vidékein a társadalom peremére szorult, főleg állattartással foglalkozó férfiak gyakran bandákba verődtek és fosztogatták a vidéket. A magyar betyárok egyébként egyes történészek szerint a Western filmekben látható vadnyugati rabló figurájára hasonlítottak. Savanyú Jóska pedig 159 cm magas ember volt, tehát rendkívül apró termetű, adottsága pedig állítólag sokszor mentette ki a csendőrök gyűrűjéből. Na hát köré szerveződik tehát Tóth Vázsonyban ez az esemény, a Savanyú Jóska napok, ahol templomi koncert is lesz, Lufi Bohóccal is lehet találkozni, Felé Buch Tibor színművész, lesznek tűzsonglőrök, főzőversenyt is tartanak majd, illetve Maci kórház és testtömeg összetételmérés is vár, tűzoltó játszóház, a Réparetek mogyoró gyermekzenekar, készülnek extrém kerékpáros bemutatóval is, illetve Pál Dénes trió koncertjét is meghallgathatod majd Tóth Vázsonyban a Savanyú Jóska napokon. Tóth Vázsonyhoz ráadásul közel van például Balatonfüred, illetve a Balaton északi partja, össze is kötheted egy jó strandolással. Itt a Petőfi, már is jönnek további programötletek, ha a 0630303380-as számon van kedved, akkor pedig megírhatod hétvégi élményeidet. Itt a Petőfi.

0: Programot. A stúdióban
1: Nákata, Hello, mint jó program felelős, mindig itt vagyok, számíthatsz rám 11 és 1 között hétköznaponként, aktuálisan hozom, hogy hol és milyen programok várnak rán. Ugye sok esetben szerveződik egy-egy esemény az éppen szezonális gyümölcsökhöz, zöldségekhez, na hát ezúttal Baranya megyében Husztótól jön a Husztóti Paradicsom Fesztivál a Paradicsomkertben, ahol paradicsomos ételek sokasága van, és természetesen ezen kívül is sok más, például paradicsom kiállítás, magokat is lehet vásárolni, őstermelőkkel, kistermelőkkel lehet találkozni, kézművesekkel, finom szörpök, dzsemek, zöldségkrémek, gyógynövények és egyéb érdekesség is vár, ami a gasztronómia részét illeti, de ezen kívül többféle workshopot tartanak, majd lesz mediterrán vacsora, béke meditáció, paradicsomos főzőverseny, részfúvós koncert, bútorfestő kiállítás is megnyitó, ezen kívül kertlátogatáson is részt vehetsz, ott lesz a sodrászenekar, a lélegzengő, esti túszgyújtás is lesz, majd közös éneklés, valamint moldvai táncház és egész nap játszóház, illetve kézműves foglalkozás várja a gyerekekkel érkezőket is. Husztóti Paradicsom Fesztivál Husztóton, tehát Baranya megyében, ne feledd. Sok további programötlet pedig már is itt a Petőfin, tarts velem, ha csatlakoznál egy-egy jó tippel, ötlettel, hogy mi mindent csináljunk ezen a héten. 06:30, 30:30, 380 SMS-ben és Viberen is elküldhetsz minden részletet. Tudod.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió minden magyar és minden hétre jut egy-egy zenei fesztivál. Tegnap volt a mínusz egyedik napja a Szigetnek, és a Bródi Dalok napja címmel tisztelget számos hazai zenész a 80 éves dalszerző előtt, akinek a mai napja szerintem az élmények feldolgozásával telik majd, nagyon meghatódott. Ott volt többek között Konzsuzsa is, aki azt mondta, Bródi János dalainak énekléséhez nem annyira énektudásra van szükség, mint inkább szívre és észre, és nem utolsó sorban egyenes gerincre. Majka szerint az ő munkássága is élete nagy hatással van a magyar zenei életre. Az elmúlt 50 évben a könnyűzene fontos szereplője volt, és bár Majka nem tudott az esten fellépni, ahogy Zorán és Szörényi Levente sem, mindhárman videós üzenetet küldtek, Szörényi Levente még egy dalt is. A koncerten pedig a társadalmi felelősségvállalás is nagyobb hangsúlyt kapott, többek közt Törőcsik Franciska is a Magyarországot egyre durvábban sújtó aszály veszélyére hívta fel a figyelmet. És ugye rengeteg meglepetés történt a tegnapi este alatt, Azaria például a színpadi világban először fellépő és szereplő édesanyjával közösen énekelte a Haj Rózsa Bolnék című dalt. A közösségi felületeken ezt is megtalálod. Egyébként a Sziget Fesztiválon rögzített koncerteket, amiből több is lesz, még a nyár folyamán az M1-en is lehet majd látni a felvételek korlátozott ideig, ráadásul a média klikkel is visszanézhetők lesznek, ami már biztos, hogy Meringer Marci, Kóli és a Blaha Louisiana koncertjét is láthatják majd a közmédia nézői. Itt nálunk a hírek után pedig, ahogy említettem korábban, jön Azaria. So I should leave you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei Sziget 0. napján a Faithless-szel, Horán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az Imádlak utálni rendezőjétől.
7: Eli a neve, vicces, okos.
8: Ne nézz!
7: Nem nézlek!
8: Au, kicsit nézed!
7: Gyönyörű a mosolya. Eli!
6: Csak egy éjszaka, a mozikban.
9: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Holnap megválaszthatják az új köztársasági elnököt, nem fogadi járatokat a katániai repülőtér. Visszatért a kánikula, hősik riasztás érvényes.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
11: Felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon csak a leállósáv járható. 10 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra. Benyújtotta a Baka András államfőjelöltségét támogató ajánlóívet a Tisza párt országgyűlési képviselőcsoportja. A jelölés érvényességéhez a képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. A határidőig a Mi Hazánk is benyújtotta indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlja államfőjelöltnek. A Fidesz, illetve a KDNP frakció közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás korábbi államfő eltávolítását. Az új államfőt holnap választhatja meg az országgyűlés. Jelentősen emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest. Elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolása is, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termeli az áramot. Civilek haltak meg éjszaka ukrán dróntámadásokban. A Tatár Köztársaságban gyásznapot is hirdettek. Közben az orosz erők rakéta és légicsapást mértek az odesszai hőerőműre és 7 a régióban működő áramelosztó állomásra, valamint megsemmisítették a gázmező infrastruktúráját. A támadásoknak 5 halottja és több sebesültje van. Az Etna újabb kitörése miatt felfüggesztették a Catania repülőtérre érkező járatokat, írja a Reuters. A vulkáni hamu bekerült a repülőtér körüli légtérbe, ezért délutánig nem fogadnak érkező gépeket. Az utasokat arra kérték, hogy indulás előtt ellenőrizzék járatuk aktuális állapotát a légitársaságoknál. Rendkívüli aszályra készülnek Belgiumban. A következő napokban is kevés eső lesz az országban. A vízhiány pedig akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. Közben újabb hőhullám várható Hollandiában is, ahol erdőtüzek pusztítanak. A holland rendőrség gyújtogatásra gyanakszik.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Folytatódik a kánikula, keddé félig másodfokú hőségriasztás érvényes. Az Észak-Dunántúlon lehetnek záporok, zivatarok, a szél megélénkül. Délután 32-37 fok, este 20-29 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 30 fok fölött mindenhol a hőmérséklet az országban, szerdán jön majd egy hidegfront és pár fokos lehűlés, illetve napfogyatkozás, ami majdnem teljesen látható lesz. Sopronból a legjobban. Jönnek még ezzel kapcsolatos részletek és további programötletek. Folytatódik az Itthon Ott Van.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Hozom a heti aktualitásokat, ha szeretnél kikapcsolni, feltöltődni, nem szeretném, hogy valamiről lemaradj. Mindig összegyűjtöm a programokat, és ilyenkor részletezem. Ha esetleg mégis valami kis hiányt vennél észre, akkor 0630 30 30 380, SMS-ben is, Viberen te is küldesz jó programokról részleteket. Bocsodabói Zemplén megye lesz például a helyszíne a Bor Mámor Bénye nevű eseményben. Erdőbénye több helyszínén is nyitott pincék várnak rán, vagyis minőségi gasztronómia és a kultúra találkozik majd egy bensőséges, mégis pezsgő fesztivál hangulatban. A nyitott udvarokban bármikor meg lehet pihenni, lesznek különleges borkóstolók, irodalmi estek, zenei programok is színesítik a napokat, a családokat pedig gyerekprogramok várják, az estéket pedig hangulatos koncertek koronázzák meg. Van, ahol napindító jogával kezdik a napot a kertben, máshol Kelt a harcosok Szevasztok címmel szerepjátékkal és kézműves foglalkozással készülnek, lesz antropológiai kirakó, fémkeresőzés és leletvadászat, társas játékozni is lehet, üvegfestés és kézműves foglalkozás is lesz, táncház, bűvésshow, megismerkedtesz továbbá a kádármesterséggel, jazz és kongasó is lesz, csak hogy párat említsek a sok közül, ne feled, Erdőbénye lesz tehát a helyszíne, Borsodabói Zemplén megyében a Bor Mámor Bénye nevű eseménynek. Itt a Petőfi, jönnek további programötletek, hiszen van bőven ezen a héten is miből csemegézni és válogatni. Egy éjszakára például Szeged lesz hamarosan az ország jazz fővárosa. Jönnek a részletek, de előtte itt a The Beavers. We'll

0: minden nap.
1: A heti aktuális eseményekről mindig beszámolok ilyenkor 11 és 1 között, neked nem kell keresgélni, csak figyelj. Egy éjszakára például, ahogy korábban említettem, Szeged lesz az ország jazz fővárosa. Igazi visszatérés a ragtime aranykorába, a Dixieland Gála, Csongrád család negyében, tehát jazz legendákkal és divákkal találkozhat, szinte mindenki fellép, aki számít a magyar tradicionális jazz életben. Szeged büszkesége a több mint 60 éves Molnár Dixielandben, a Budapest ragtime bendel és a filmzenék feldolgozásával híressé vált Hot Jazz Band előrendezteti majd meg a közönséget. Az est igazi fénypontja pedig Falusi Marianni Szulák Andrea fellépése lesz, akik lehengelő hangjukkal emelik nemzetközi szintre a hazai jazz nagyságokat felsorakoztató gála színvonalát. Ne feledd tehát Dixieland Gála, hamarosan a szegedi szabadtéri játékokon. Itt a Petőfin pedig ezúttal a Honeybees Dániel.

0: van programod. A stúdióban.
1: Megkata, további jó nyarat kívánok mindenkinek, hát van még mindig hol feltöltődni és kikapcsolódni, például Csongrád-Csonád megyében, ha a Szeged környékén jársz, akkor ne feledd, hogy nem is olyan messze ott van Ásotthalom, falunapot tartanak majd a Szent István téren, ahol az egyik nap hatalmas retróparti lesz az Álmok Futók koncertjével, még másnap ünnepi programok, diátadók, hagyományőrző fellépések, bemutatót tart például egy mentőkutyás egyesület, tűzoltó bemutatóval is készülnek, az este sztár fellépője pedig Anita koncertje lesz. A szombati éjszakán aztán egy igazi utcabál zárja. Vasárnap pedig jöhet a lelki feltöltődés és a családi kikapcsolódás, hiszen ez kerül fókuszba. Az ünnepi szentmése után a parkmozi szabadtéri filmvetítésekkel, ingyenes gyerek mesefilmmel és a Legénybúcsú című magyar vígjátékkal várja a mozizni vágyókat. Ásotthalmi falunapok, ezt is feljegyezheted, ahogy a Carson Komát is, Fekete Giorgio színpadra áll tegnap. A Sziget mínusz egyedik napján tegnap ugye hazai zenészek sokasága tisztelgett a beat korszak egyik meghatározó legendája, Bródy János 80. születésnapja és a visszavonulása előtt. Sok koncert felvétel kering a közösségi felületeken, úgyhogy biztos, hogy majd belefutsz te is egyébként. A Sziget Fesztiválon több olyan koncert is lesz, amit a nyár folyamán az M1 nézői is láthatnak. A felvételek ráadásul korlátozott ideig a MediaClick-en is visszanézhetők lesznek. Visszatérve a Carson Komához, már itt is az Immunisá válunk a Petőfi. Nekem az

0: Ez volt a Tárkányművek, Vártalak című dala. A banda a balkáni népzene, valamint a két világháború közötti sanzonok ötvözésével alakította ki stílusát. Műfajváltás rögtön a hírek után, Ákossal folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedőmászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
4: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé?
5: Vagy ki sem látsz a dugóból?
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól?
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban.
6: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Holnap megválasztatják az új köztársasági elnököt. Egyre több vállalkozást indítanak Magyarországon. Visszatért a kánikula, hőségriasztás érvényes.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Hajnalban felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon továbbra is csak a leállósáv járható. 10 kilométeres a torlódás. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
8: Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció pedig közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. Jelentősen emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest. Elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolása, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk hármas turbinája is termeli az áramot. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén. Számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten cég információs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban erősödött. Kábítószer birtoklás miatt indított nyomozást a rendőrség a Sebestyén Balázs DJ show-ja alatti rosszul létek miatt. Ezt írta a Telex a budapesti rendőrfőkapitányságra hivatkozva. Egy fiatal még vasárnap írt arról közösségi oldalán, hogy a húgát tudtán kívül bedrogozhatták a rendezvény alatt. Nem sokkal később egy 39 éves nő videóban számolt be arról, hogy miután elfogyasztotta az italát, szinte azonnal összeesett. A BRFK tájékoztatása szerint már több tanút is meghallgattak az ügyben. A rendezvény szervezői kérik, hogy bárki, aki hasonló esetet tapasztal, forduljon a rendőrséghez. Az Etna újabb kitörése miatt felfüggesztették a Catania repülőtérre érkező járatokat, írja a Reuters. A vulkáni hamu bekerült a repülőtér körüli légtérbe, ezért délutánig nem fogadnak érkező gépeket. Arra kérték az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék járatuk aktuális állapotát a légitársaságoknál.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
8: Folytatódik a kánikula, keddi félig másodfokú hőségriasztás érvény. Az Észak-Dunántúlon lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül. Délután 32-37 fok, este 20-29 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
2: A hírek után
5: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Csodás délután és jó étvágyat az ebédhez. Egy óra elmúltozom a kiránduló tippeket, többizben a Balaton környékéről, és azokról a helyekről, ahonnan fantasztikus lesz majd megnézni a majdnem teljes napfogyatkozást, illetve a sok hullócsillagot augusztus 12-én tetőzik a Perszeidák meteorai.
5: Itt egy újabb óra.
2: Kizárt.

Petőfi Rádió, minden magyar, és reménykedem abban, hogy kegyes lesz hozzánk az időjárás, nem nő lesz felhő majd az égen, hogy bezavarjon. Szerdára ígérik ugye azt a hidegfrontot, ami pár fokot majd ennyit a hőmérsékleten, viszont közben ugye jön a szerdai teljes napfogyatkozás is, ami Európából is látható lesz, Izlandról, Spanyolországról és a hozzátartozó Balear-szigetekről, illetve hazánkból részlegesen, igaz, de megfigyelhető lesz. Sopron is környéke válik az első számú megfigyelés központjává, hiszen az ország legnyugatibb pontjaként majd ott 86%-os lesz a takarás mértéke. A biztonságos megfigyelés érdekében ajánlott a megfelelő napszűrő szemüveg használata, ami ugye nem egyenlő a napszemüveggel, tehát ezért ez fontos, hogy ezeket a kelléket beszerezzük. Kaposvártól egyébként alig 20 kilométerre délre, a Zselici erdő mélyén, hazánk legmagasabb fából épült kilátóját, a Zselici csillagpark kilátót is megmászhatod, ami azért is izgalmas, mert derült éjszakánkon itt megdöbbentően tisztán hömpölyök például fejünk felett a tejútsávja, és közel 2000 csillagot lehet látni az égbolton ragyogni, és nem csak ezt a részleges napfogyatkozás, tehát bőven több mint 50%-ban, hanem ugye hamarosan a Perszeidák meteorait is, a nyár egyik leglátványosabb csillagászati jelenségének a tetőzése, szintén erre a napra esik augusztus 12-ére. És akkor visszatérve egy kicsit a Zselici csillagpark kilátóhoz, családok, baráti társaságok, teljesítmény és túlélő túrázók, futók, kerékpározók egyre nagyobb számban keresik fel a közeli Kardosfa és a Ropoító környékét is, szóval nagyon kellemes időt lehet itt eltölteni, ráadásul a csillagpark Kaposvártól 25 kilométerre két útvonal is megközelíthető, az egyik a 67-es Kaposvárat Szigetvárral összekötő főúton haladva Bőszínfalva után található, a másik pedig Zselici Kisfalud előtt. Az építmény 125 lépcsőfokát megmászva lehet egyébként felérni a 25 méterrel a föld felszíne feletti 5. szintre, ahonnan aztán elénk tárul a gyönyörű zselici panoráma.

Petőfi Rádió, minden magyar. Sok kiránduló tippet hozok ilyenkor ebben az órában, hiszen bármerre jársz az országban, mindig van egy-két felfedezni való, így például a Balaton környékén is, a déli parton, Balatonszárszón, a Villasoron például. Európai Uniós forrásból még 2012-ben újult meg az egykori horvát panzió, ami otthont ad az állandó József Attila kiállításnak. Ebben a házban töltötte ugyanis utolsó napjait a súlyos betegségből lábadozó költő. A családdal érkezőknek olyan játékos kreatív közös befogadást kínálnak, melyek segítségével a gyerekek is sok mindent megérthetnek a tragikus sorsú költő életproblémáiból és költészetéből. Sőt, betekintést engednek József Attila édesapjának életébe is, és az 1900-as évek higiéniai szokásaiba. Elesheted a házi szappankészítés fortéjait, a foglalkozás végén pedig haza is viheted az elkészült szappanokat. Ezen kívül már a multidéző szoba és könyvtár is. Az 1930-as, 40-es évek tárgyai, divatját és hangulatát bemutató szobában fel is próbálhatod a darabokat és le is fotózhatod. A múzeumi könyvtár antikvár darabjait olvasva pedig bővebb információt kaphatsz a költő életéről. Sőt, a térbeiktatott oszlopokat, beugrókat, pihenő szigeteket is érdemes megnézni, hiszen ezek révén részleteiben is bemutatják a költő tárgyi hagyatékát, lírai univerzumát, azt a példátlan sokrétű költészetet, melynek az eszmélkedés mellett az emlékezés volt a legfontosabb illetője. József Attila Emlékmúzeum a Balatonszárszói Villasoron tehát, itt a Petőfin pedig már is önnek további kiránduló tippek. Tarts vele!

0: Petőfi Rádió, minden magyar és sok-sok csodálatos hely az országban, amit érdemes felfedezni. Van például egy olyan hely, ahol eszernyi csodálatos kincs, világító tárgy látható, méghozzá a zsámbéki Lámpa Múzeumban, ami még 1979-ben nyitotta meg a kapuit Boruss Ferenc kitartó gyűjtő munkájának köszönhetően. Szemnél szebb darabok eleinte még az otthonát díszítették, jelenleg pedig 1100 darab világítási tárgy található itt, tehát az ország egyetlen lámpa múzeumában, ahol mécsesek, gyertyatartók, ipari háztartási olaj- és petróleumlámpák között található régi kínai vázából készült lámpa, valamint Zsolnay majolika, mejszeni porcelántalpú petróleumlámpa és 1800 körül készült olajbombás világértőeszköz is található. Az intézmény 95-ben még a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, 1980-ban felvételt nyert az Amerikai Nemzetközi Lámpa Klubba, 1983-ban pedig az Ausztrál Múzeumi Tagságok tagjai közé. A múzeum alapítóját 1998-ban Zsámbék nagyközség vezetője pedig díszpolgárá választotta, majd a köztársasági elnök 1999-ben aranyemlékéremmel jutalmazta. Ne feledd tehát, Lámpa Múzeum, Zsámbék egyik kincse, ahol ezernyi csodálatos világító tárgy található és vár rád. Itt a Petőfin pedig sok hazai sláger ezúttal Lauritól.
1: Hűvös

0: Petőfi Rádió, minden magyar, és a Petőfi, akkor ne feledjük Petőfi Sándor múzsáját, a világirodalom talán legszebb szerelmes verseinek ihletőjét, Szendrey Júliát, aki egyébként kiváló írónő, költőnő volt, maga is komoly irodalmi munkát végzett, tehát verseket, prózai írásokat alkotott, valamint Andersen mesét is magyarra fordította. A keszthelyi Újmajorban találhatott Szendrey Júlia emlékházát és a szobában a Szendrey Júliával kapcsolatos relikviákat, eredeti könyveket, portréjának egy másolatát, képet Petőfi Zoltán és a korabeli Keszthelyről, valamint Andersen fordításait is. Az emlékhely a 71-es főút és a Keszthelye vezető Fenéki út között található egyébként a Szendrey telepen, és az emlékszoba tálatvezetéssel látogatható, ehhez bejelentkezés szükséges, ha arra jársz, akkor ne feledd. A fenyves alén kialakított Nordic Walking pálya pedig érinti a házat, ha egy kicsit kirándulnál is, akkor ezt szintén megteheted a környéken. Kiránduló tippeket hozok holnap is, 1 és 2 óra között, a folytatásban a hírek után pedig jön Dániel Fir.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 0630 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Baka András az egyetlen államfő jelölt. Nyomozás indult az Óbudai-szigeten történt rosszullétek miatt. Folytatódik a kánikula.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Felborult egy kamion még hajnalban az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon továbbra is csak a leállósáv járható. A torlódás még mindig 10 kilométeres. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom, ott 2 kilométeres a dugó. Erős a forgalom az M7-esen Letenye felé. Érd és Martonvásár között szakaszosan torlódnak a járművek. Két autó ütközött a 22-es főúton Salgó-Tarján és Kisharttyán között. A 63-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Két kilométeres a dugó az M5-ösön Szeged felé, Örkény térségében, mert az 53-as kilométernél csak egy sáv járható burkolatjavítás miatt. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció pedig közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán, miután a pénzügyminisztérium közzétette gyors tájékoztatóját. A tárca szerint a többletet az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkenése, valamint az adó- és járulékbevételek emelkedése okozta. Jelentősen emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest. Elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolása, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termeli az áramot. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó Dunából, Budapesten, Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról, vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Nyomozást indított a rendőrség az Óbudai-szigeten a DJ Oti bulin történt rosszullétek miatt. Egy fiatal posztolt arról, hogy a húgát tután kívül bedogozhatták a rendezvény alatt. Posztjában azt írta, amíg a testvérét ellátták, legalább 18 fiatal jelentkezett hasonló tünetekkel.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a kánikula, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az Észak-Dunántúlon lehetnek záporok, zivatarok, megélénkül a szél. Délután 32-37, este 20-29 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Szép délután. Kánikulával indult a hét, és folytatódik így kettő után is. Bőven 30 fok fölött az országban a hőmérsékletek, 37, ez láttam legmagasabbnak egyelőre. Melegfront jellegű hatás érvényesül ma, hogyha egy kis fejfájás, de koncentrálság előfordulhat, de frissítünk, hogy a zenéket.
2: Egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Petőfi Rádió minden magyarra folytatásban egy olyan énekesnővel, aki gyermekként eredetileg fogorvosnak készült, aztán igen hamar rájött, hogy nem ez lesz az igazi hivatása, hanem az éneklés. A zenei karrieri még 2011-ben indult, akkor második helyezést ért el az Európop Fesztiválon. Aztán rá egy évre megjelent az első dala, majd később egy olyan szerzemény, amivel országos ismertséget szerzett, a Magyar Euróvíziós Dalfesztivál előválogatójának egyik legnépszerűbb dala lett, a Viol. Talán ebből már ki is találtad, Nagy Bogi érkezik most ezúttal hozzánk, akinek megjelent nemrég legújabb dala is, egy olyan úton visz a szöveg minket végig benne, ahol a gyermekkori álmok, a szorongás, a kritikák és az anyaság tapasztalata végül egy új kezdetben találkoznak. Össze pedig indul a Megasztár és a megújult zsűri csapatában lesz látható Herceg Erika, Marics Peti és Tideni mellett, illetve itt a Petőfi hallhatod, ezúttal a Feel So Right-tal jön Dalos Bogi.

0: Petőfi Rádió minden magyar. A folytatásban egy olyan hölgyel, aki élete legnehezebb időszakát élte meg tavaly, hiszen volt egy autóbalesete, vége lett a zenekarjának, és élete szerelme is szakított vele karácsony előtt. Viszont ő belevetette magát ezután az írásba, és aztán rá pár hónap múlva meg is tartotta első szólóestjét, és zeneileg is másik oldalát mutatta meg ebben az összművészeti előadásban. A popzene és a magyar népdalok mellett a post-funk és a sötétebb elektronika felé is kikacsintott. Most pedig a 30-as éveik elején járó nők problémáit, élethelyzetét szerette volna egy picit megmutatni a következő dalban, vagyis azokét, akiknek még nincs sem férjük, sem gyerekük, helyette viszont van saját egzisztenciájuk, felépített vállalkozásuk, önálló életük, amihez nehezen kapcsolódnak a mai férfiak. 30-valahány itt a Petőfi, Lábas Vikitől.
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

tudom igazán, hova tűnt el a határ. Felkapott az ár, ki lesz ki haza talál. Más lett ide kevés, a vértől vörös a kés, hátba szúrt halál.

Petőfi Rádió minden magyar egyik fesztivál pedig követi a másikat. Az idei Sziget Bródi Dalok napjával indult, melynek köszönhetően több mint 40 jól ismert hazai zenész lépett fel a nagy színpadon, hogy együtt ünnepeljék a magyar zenetörténet egyik legmeghatározóbb zeneszerzőjének, Bródi Jánosnak az életművét. A nemrég halott Lábas Viki színpadra lépett például a Csík zenekarral, akik a Nem voltál jó című dalt adták elő közösen. Ezt a dalt ugyanis Bródi írta. Azaria pedig csak a dal végén árulta el például, hogy az édesanyja énekelt vele. De szintén nagy tapsot kapott Hernádi Judit is, aki lányával, Tarján Zsófival lépett fel, és voltak, akik nem tudtak ott lenni, viszont videóban üzentek, Majka Zoráni, Szörényi Levente is, illetve a koncerten a társadalmi felelősségvállalás is nagy hangsúlyt kapott, a Magyarországot egyre durvábban sújtó asszály veszélyeire is felhívták a figyelmet. Sok videó kering egyébként a Sziget mínusz egyedik napjáról, Fluor Tomit is láthatták például sokan a színpadon, aki a Mici Mackó főcímét reppelte. Nem sokára érkezik nálunk is itt a Petőfin, egyébként a Szigetre leggyorsabban, napközben a szokásosnál sűrűbben járó H5-ös hévvel, illetve az éjszakai és közlekedő járatokkal juthatsz el, a Molbubi közbrinkát pedig a fesztiválhoz legközelebbi K-hídon érdemes ott hagyni és lezárni. 0-30-30-30-380, ne feledd, ez az SMS és Viber számunk, ahol te is informálhatsz minket, és hogy korábban említettem, Fluor is mindjárt érkezik itt a Petőfin, előtte pedig a Dark Shadow-dal szól.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, 3 perccel 3 óra előtt. Sok baleset történt sajnos az elmúlt percekben, sőt még a hajnali órákban felborult egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvár térségében, és a 155-ös kilométernél továbbra is csak a leállósáv járható, ez okozza most már 20 kilométeres torlódást. Történt baleset a 22-esen, Salgótarján és Kishartyán között, a 68-ason Böhönye közelében, illetve az M1-esen Győr elkerülő szakaszán, a 115-ös kilométernél ég a rézső és a füst miatt, lényegesen lecsökkent a belátható út hossza, úgyhogy fokozott figyelemmel, óvatossággal haladj az érintett szakaszon. További friss hírek már is érkeznek, majd jön az Anzibár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket, és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
10: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
12: A mikrofonnál Novák József.
11: Ez a Petőfi Rádió.
13: Baka András az egyetlen államfőjelölt. Nyomozás indult az Óbudai szigeten történt rosszul létek miatt. Folytatódik a kánikula.
11: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Felborult egy kamion még hajnalban az M1-esen Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon továbbra is csak a leállósáv járható. A torlódás már 20 kilométeres. Aki teheti, a 129-es jelű Sopron-Csorna-Szombathely és a 160-as jelű Mosonmagyaróvár csomópontok között kerüljön az 1-es főúton. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom. 5-3 kilométeres a dugó. Erős a forgalom az M7-esen Letenye felé Érd és Martonvásár között szakaszosan torlódnak a járművek. Két autó ütközött a 22-es főúton Salgótarján és Kishartyán között, a 63-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Két autó karambolozott a 68-as főúton Böhönye közelében, a 61-es főút csomópontjában. Az 58-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Szalag korlátnak hajtott egy autó a 445-ös főúton Kecskemét elkerülő szakaszán. A 4-es kilométernél a félút pályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
14: Hírek.
13: Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmit tevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a miniszterelnök napi rend előtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság híján a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Nyomozást indított a rendőrség az Óbudai szigeten szombaton a DJ Oti bulin történt rosszul létek miatt. Egy fiatal posztolt arról, hogy a húgát tudtán kívül bedrogozhatták a rendezvény alatt. Posztjában azt írta, amíg a testvérét ellátták, legalább 18 fiatal jelentkezett hasonló tünetekkel.
4: Petőfi Rádió. Sport.
15: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Halász Bence első dobásával döntőbe került kalapácsvetésben a birminghami szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságon. A dobóese olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes klasszisa 79 méter 58 cm-es teljesítménnyel elsőre túlszárnyalta a kvalifikációs szintet, így készülhet a kedd esti fináléra. A másik két magyar induló közül Szabados Ármin 77.09-re ugyancsak döntős, míg az EB újonc Celler Gábor 70,47 század méterrel a 26. helyen végzett. A nőknél 100 méteres síkfutásban Takács Boglárka minden idők legjobb női magyar eredményével 10,93 század másodperces idővel elődöntős. Férfi 400 méteren Enyingi Patrik is kivívta az elődöntőbe kerülést, ezzel csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához. A 4x200 méteres női gyorsváltó éremért harcolhat a Párizsban zajló vizes Európa-bajnokság medencés úszóversenyeinek helyszínén. Az olimpiai hatodik női váltó Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna, Pádár Nikolett összeállításban harmadikként került az esti fináléba. Női 800 méter gyorson Jakob Vivien egyéni legjobbjától nem sokkal elmaradva a harmadik helyen jutott a holnapi döntőbe, míg Milák Kristóf 50 méter pillangón, Kokas Fanni és Szabó Feltóti Eszter 200 méter háton lett középdöntős. Köszönöm figyelmüket!
14: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Folytatódik a kánikula. Holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Az Észak-Dunántúlon lehetnek ma záporok, zivatarok, megélénkül a szél. Délután 32-37, este 20-29 fok várható.
14: A hírek után
4: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
14: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Itt az augusztus, kicsit olyan, mint a vasárnap, utolsó hetek a nyári szünetből, és még 143 nap ebből az évből. Ha 2026-ban van még mit bepótolni, akkor igyekez. Mi újabb zenékkel folytatjuk három után, és elsőként jön a Zanzibár.
4: Itt egy újabb óra.
14: Kizárólag.

0: Petőfi Rádió, minden magyar és igazi sportos hét vette kezdetét, ugyanis egészen augusztus 16-áig a mai naptól Európa legjobb úszói és atlétái csapnak össze a medencés úszó Európa bajnokságon, valamint az atlétikai Európa bajnokságon. A két kiemelt kontinens viadal minden fontos pillanata élőben követhető az M4 Sporton, online pedig az m4sport.hu és a MediaClick felületein. A sportos hét programját tovább színesíti, hogy a hét második felében a torna Európa bajnokság és a ritmikus gimnasztika világbajnokság legfontosabb eseményeibe is be lehet kapcsolódni. Az atlétikai Európa bajnokságra egyébként 51 magyar versenyző nevezett, az M4 Sport stábja pedig minden magyar indulót megszólaltat Birminghamből, kiemelt figyelemmel többek közt Kozák Lucára, Molnár Attilára és Halász Bencére. Szurkoljunk együtt a hazai versenyzőknek, olimpiai sportok hete kiemelt közvetítésekkel és helyszíni tudósításokkal, tehát ne feledd a közmédia csatornáin, mától egészen augusztus 16-áig, és akkor megyünk is a víz alá, íknek köszönhetően most itt a Petőfi.
1: Volt olyan

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Szerdától enyhül a hőség, és bár itt a múlt héten, hogy a hőmérsékleti rekordokat döntögettünk, azért a negatív is megdőlt. Augusztus eddigi legalacsonyabb hőmérsékleteit hozta az elmúlt éjszaka, Zabaron 7,8 fokot lehetett mérni. Na hát egy kis frissülés majd szerdától jön tehát, ma pedig azt mondják Lőrinc napjához kapcsolódóan, hogyha szép idő van, akkor szépnek ígérkezik az ősz is bő terméssel. Na, ez egy jó hír. Egyébként a Lőrinc név legfőbb névnapja a mai augusztus 10-e, de a naptárok szerint még július 21-én és szeptember 5-én is ünnepelhetjük. A mai naphoz pedig több népi bölcsesség is kötődik. Az egyik például a dinnyékkel kapcsolatos, vagyis a görög dinnye már kevésbé édes és roppanós Lőrinc napja után nem érdemes sokak szerint fogyasztani, viszont elkezdenek ilyenkor sűrűsödni az égi hullócsillagok is, a perszidák meteor raját a magyar hagyomány Szent Lőrinc könnyeinek nevezi, mert vértanúságának napján augusztus közepén éri el a raja csúcsát. A borosgazdák szerint egyébként a Lőrinc napján esik, ami most nem fog előfordulni, az gyengébb szőlőtermést vetíthet előre, viszont ugye, ahogy említettem is, derült az ég, ez bőséges gyümölcsöt ígér, mellesleg az évből még 143 nap van hátra, úgyhogy amit az idénre 2026-ra elterveztél, még van idő megvalósítani, és kívánságok teljesülnek nem csak a csillagullásoknak köszönhetően, hanem itt nálunk a Petőfin is, majd a kívánság műsorban a délutáni esti órákban, úgyhogy figyeld a részleteket, és akár nem most is elküldheted kéréseidet a 0630 30 33 180-as számra. Közben jön Lenke!
1: Ez a legújabb magyar zene!

Petőfi Rádió minden magyar. Augusztus 10-a van, ezen a napon rendeztek először világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen, 1986-ot írtunk akkor. Korábban felmerült helyszínként a Városliget, illetve a Népliget is, illetve a Velencei tó melletti Nadapi pálya, aminek ötletét Bernie Eccleston vetette el. Maga az építkezés Magyaródon 8 hónap alatt határidőre, 80 május végére készült el, és a Hungaroring nyomvonala kétszer módosult nagy mértékben. A szűk pályaszakaszai és az éles kanyarjai miatt ugye nehéz az előzés, ezért a Hungaroringet a monakói városi pályához szokták hasonlítani. Erik Sumót pedig, hát leginkább Tövisházi Ambrussal hasonlíthatjuk, az egykori Amorfördögök zeneszerzője és billentyűs énekese kezdeményezésében alakult ez a csapat 2005-ben. A 60-70-es évek popzenéből merítő zenekar több stílust is ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács pop, illetve a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt elő.

0: Petőfi Rádió minden magyar, a tovább izgalmas helyzetekről pedig Szikora Tomi gondoskodik négytől a Petőfi csúcsban. Nálam ma is lesz játék, úgyhogy figyeld a részleteket, a kívánság műsorban pedig, akit szeretnél, lepj meg. Bátorság 0-30-30-30-380, ide már is üzenhetsz SMS-ben vagy Viberem, én pedig holnap jövök 11-től, sok programmal, és az Airi Mafiával indul a Petőfi csúcs, szép délután!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a hőség, Baka András az egyetlen államfőjelölt, veszélyes lehet a fürdőzőkre a Balaton alacsony vízállása.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Felborult még hajnalban egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon továbbra is csak a leálló sáv járható, a torlódás 20 kilométeres. Aki teheti, a 129-es jelű Sopron és a 160-as jelű Moson-Magyaróvár csomópontok között kerüljön az 1-es főúton. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom, ott 3 kilométeres a dugó. Baleset történt az M3-ason Vásárosnamény felé Mogyoródnál, a 19-es kilométernél egy sáv járható, a torlódás 2 kilométeres. Két autó karambolozott a 6-os főúton Dunaföldvár átkelési szakaszán a Vörösmarty utca kereszteződésénél. A 88-as kilométernél a félútpályát lezárták. Két autó ütközött össze a 22-es főúton Salgótarján és Kisharttyán között. A 63-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Nem volt terve a Paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállásra, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak idehaza, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízishelyzetekre. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírás Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. Eredményes volt a 30 napos fővárosi közbiztonsági akció, közölte a belügyminisztérium. Az ellenőrzéseket a rendőrség bevonásával azután indították, hogy önkormányzati vezetők és lakosok is jelezték, Budapest egyes részein, főleg a droghasználat miatt jelentősen romlott a közbiztonság. Az akció során több mint 150 embert elfogtak, 80 szabálysértési, valamint több mint 70 büntető feljelentést tettek, és számos helyszíni bírságot is kiszabtak. A főváros csaknem 20 helyszínén továbbra is kiemelt jelenlétet biztosítanak a budapesti rendőrök. Veszélyes lehet a fürdőzőkre a Balaton alacsony vízállása. A parttól néhány száz méterre ugyanis hirtelen mélyül a víz, hívta fel rá figyelmet a rendőrség. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
3: Ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti országrészben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32-38 fok várható. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 4 óra után visszük tovább a délutánt magyar zenékkel a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Akár a nyaralásot töltöd, akár 6 ember helyett dolgozol a héten, veled vagyok, kitartás. Hamarosan játék következik Petőfi Rádiós ajándékokért.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró

0: Már meghódította a slágerlistánkat. Quimby, láthatatlanul ezt hallottad nálunk.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A legjobb, hogyha nyaralás közben hallgatsz minket, de hogyha munkából most indulsz haza, kitartás, veled vagyok, és egy fárasztó nap után ellátlak friss, hasznos közlekedési infokkal. Mondom, hogy merre, ne menj. Az M0-áson az M3-as felé baleset történt az M4-es csomópontja után. Több autó ütközött össze a 44-es kilométernél, ezért 5 kilométeres a dugó. Mindez tehát az M0-áson az M3-as felé, az M4-es csomópontja után a 44-es kilométernél, ahol baleset van. Az M3-ason Mogyoródnál Vásárosnamény felé baleset miatt a 19-es kilométernél csak egy sávjárató, a torlódás 1-2 kilométer jelenleg, tehát baleset az M3-ason Vásárosnamény felé Mogyoródnál a 19-es kilométernél, a 6-os főúton pedig Dunaföldváron a Vörösmarty utcai kereszteződésnél két autó karambolozott a 88-as kilométernél, itt a forgalom egy sávon váltakozva halad, mindezt tehát a 6-os főúton Dunaföldvár belterületén a 88-as kilométernél. Te merre vagy éppen, merre vezetsz? Hány fokot ír az autó? Várom, gyűjtöm a közlekedési infókat az egész országból. Kőszegről, Abátszalókról, Rakamazról. Hívd most 01-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Jelenleg a legmelegebb Uszodonban és a környéken 38,2 fok, de az országos átlag is 35 fok. Az előrejelzések szerint szerdán érkezik majd egy kisebb hidegfront, akkor is csak 30 fok lesz, a hétvége pedig újabb kánikulát és 35-36 fokot tartogat majd.

Petőfi Rádió minden magyar. 2 perccel múlt 5:30, nem marad el a játék, a nyeremény Petőfi Rádiós ajándékcsomag, amely bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát tartalmaz. Ez lehet a tiéd. Hogy hogyan? Figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom a jelentkezésed SMS-ben a 0630303380-on. Írd meg az óra előadóját és a szám címét, és hogyha mindenkit megelőzött üzeneted, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, és vidd a nyereményt. Igen, ilyen egyszerű.

0: amilyen hülye vagy úgy szeretlek. Ez a Kovalszky meg a Begadala a Petőfi Rádióban, ahol minden magyar. És igen, ez volt az óra nyerős lágere, amely valakinek nyereményt ér, ma Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a 0630303380-on SMS-ben. És ha mindenkinél gyorsabb voltál, ha elsőként írtál nekünk, akkor hamarosan visszahívlak.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Én vagyok az utitársad, hello a mikrofonnál, Szikora Tamás, és veled vagyok, elkísérlek A-ból B-be. Figyelem, baleset történt az M3-ason Mogyoró térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon. Itt a 19-es kilométernél már minden sáv használható, viszont a korábbi torlódás még aktuális, ezért 3-4 kilométeres a dugó. Mindez tehát az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény felé tartó oldalon. Az M0-áson baleset van az M3-as felé, nagyjából az M4-es csomópontja után a 44-es kilométernél, 10 kilométeres a kocsisor, tehát baleset az M0-áson, az M3-as felé, az M4-es csomópontja után a 44-es kilométernél. A fővárosban pedig tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, ezért a Mester utcánál a Rákóczi út felé sávelhúzással csak a két külső sávban lehet közlekedni, óriási a dugó, a Gyáli úttól csak lépésben lehet haladni, tehát mindez a Könyves-Kálmán körúton, a Mester utcánál a Rákóczi út felé. Kitartás, vigyázz magadra, várom, gyűjtöm a további közlekedési infókat, bármit látsz, jelez nekünk, várom a helyzetjelentéseket Jakabszállásról, Füzesabonyból, Oroszlányból, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Mielőtt a játékra fordulunk rá, friss közlekedési infokat kapunk hallgatóinktól, hallgatóinknak. Te következel, szia!
1: Szervusz, Üres vagyok. Mondtad, hogy kellenek információ, közlekedés. M1-es Hegyeshalom felé a nullástól körülbelül 7 kilométerre totálisan le van zárva. A külső sávba kamion, nem tudom mit csinál, a belső sávba meg 3-4 szemejúta egymásba. Én most érek le a nulláshoz, tele van az egész.
0: Tehát akkor az M1-es kuka Hegyeshalom felé.
1: Hát a nagyívvel kell kerülni, már Budaörsen, mert így ahogy nézem, az M0-ásnál van a sor vége, ez a 7,5-8 kilométer.
0: Köszönjük szépen, tehát totális káosz van az M1-esen, nagyjából az M0-ás csomópontjától több kilométeres dugó baleset miatt. Aki tud pontos infót, várom, meg a kerülő utakat is. Én pedig közben nyertest hívok, hogy ki volt a leggyorsabb üzenetküldő a játék felhívásunkkor, hiszen nemrég szólt az óra nyerős lágere, az most fog kiderülni. Én valóban mindenkit szeretnék megajándékozni a nyereménnyel, a Petőfi Rádiós ajándékcsomaggal, de ki volt a leggyorsabb, az már is kiderül.
2: Igen, tessék, Földes Ferenc.
0: Háló, szia Ferenc, én pedig Szikora Tamás, Petőfi Rádió.
2: Szia.
0: Hello, gyors voltál, és elsőként futott be hozzánk az üzeneted.
2: Jó, de jó.
0: Próbálkoztál az már igen. Korábban?
2: Soha, csak éppen voltam, aztán mondom, megpróbálom.
0: Na, hát akkor ez volt eddig a hiba. Ezért nem nyertél, mert nem próbálkoztál, úgyhogy hamarabb kellett
2: igen,
0: volna.
2: Igen, de most sikerült.
0: A játékmenetét ismered?
2: Igen.
0: Oké, hát akkor figyelj, mondd kérlek, hogy melyik dal hoz neked szerencsét.
2: Kovács meg a Vega, amilyen hülye vagy, úgy szeretlek.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogenje megvan?
2: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Oké, hát akkor minden pipa, én pedig gratulálok neked, mert te nyertél!
2: Köszönöm szépen, még soha nem nyertem.
0: Na, hát akkor ez a kezdők szerencséje úgy tűnik. Mondom, igen, többször kell próbálkoznod, és szerintem ez még össze fog jönni, mert rengeteg játék van itt a Petőfi Rádióban. Ami most a tiéd, az egy komplett ajándékcsomag. Tartalmaz bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát.
2: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Na, hát remélem, hogy megadtuk a hetednek a kezdést, a kezdőlökést.
2: Meg a hétkezdések tökéletes, köszönöm szépen.
0: Milyen lesz egyébként a heted? Hogy tervezted? Mi vár rád?
2: Hát most szerintem milyen kétfém, csak úgy megdolgozni.
0: Aha, tehát akkor melós lesz.
2: Igen.
0: És voltál már szabadságon nyáron?
2: Voltunk már, túl vagyunk rajta sajnos. Jó, hát jól éreztük magunkat, aztán az új út erővel újra munkra, úgyhogy...
0: És merre voltatok? Mi volt a pihenésben a főszerep?
2: Hát most úgy terveztük, hogy most minden nap mentünk valahol máshol strandolni, most nem volt olyan otthonadásos, hanem inkább úgy döntöttük, hogy minden nap máshol megyünk.
0: Aha.
2: És akkor ugye vittük a kisfiunkat, és akkor minden nap máshol strandoltunk így az országon belül.
0: És melyik strand tetszett a legjobban, amire most így nagyon szívesen emlékszel vissza, amire a legjobb élményetek kötődik?
2: Hát Cserkeszőlő voltunk, az nagyon tetszett nekünk.
0: Lesz még egy 20-ai hosszú hétvégén kis, ráadásul jövő héten, úgyhogy a szál Istennek 4 napi.
2: Aha.
0: A következő dallal pedig most megleplek munka közben, mert a Loving Arms és a Szeretsz most neked fog következni a Petőfi Rádióban.
2: Köszönöm szépen, hogy fontosak
0: vagytok. Játék holnap délután is lesz, 4 és 5 óra között, figyeld a zenék közötti felhívást, légy gyors, és

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Tudom, senki sem díjazza a hétfőt. Maximum csak akkor, hogyha csippant az SMS, hogy jött a fizú. Munka után is számíthatsz rám. Felidézzük mindjárt a hétvége hangulatát. Elsőként az Animal Cannibals-szel, itt a péntek.
1: Péntek az én napom, a testem a zenére hangolok, meg egy jó italra, amit szürcsölök, minek is kéne több.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint, törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
7: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
7: Otthon is élhetnek meglepetések.
9: Az egy dinoszaurusz.
8: Futás, futás, futás.
7: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
10: Mit fogunk csinálni?
11: Túl fogjuk élni.
7: Az Oak Street vége. A mozikban.
2: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Marad a hőség, Baka András az egyetlen államfőjelölt. Eloltották a tüzet Felsőpakony közelében.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Több jármű ütközött az M0-áson Vecsésnél, az M3-as felé vezető oldalon, a 44-es kilométernél. Az M4-es csomópont előtt 10 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál. A 23-as kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták. A torlódás már 9 kilométeres. Az M0-ás és Herceghalom között érdemes az 1-es főúton kerülni, de ott is nagy a torlódás. Az M1-esen távolabb, szintén a határ felé vezető oldalon Moson-Magyaróvár térségében még a hajnali órákban felborult egy kamion. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon a belső sávot zárták le. A határ felé 20 kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, a 129-es jelű Sopron-Csorna-Szombathely csomópont és a 160-as jelű Moson-Magyaróvár csomópont között kerüljön az 1-es főúton. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom, a főváros felé 3 kilométeres a torlódás. Két autó karambolozott a 6-os főúton Dunaföldvár átkelési szakaszán, a Vörösmarty utca kereszteződésénél. A 88-as kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
12: Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállásra, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes állami gazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Baka András az egyedüli jelölt a köztársaság elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. Eredményesnek értékeli a belügyminisztérium a fővárosi közbiztonsági akciót. Július közepén indult ellenőrzés sorozat, miután önkormányzatok és lakosok is jelezték, jelentősen romlott a közbiztonság Budapest egyes részein, főleg a droghasználat miatt. A tárca tájékoztatása szerint több mint 150 embert fogtak el, 80 szabálysértési és több mint 70 büntető feljelentést tettek. Eloldották a tüzet Felső-Pakony közelében, ahol az aljnövényzet égett, és egy akácosba is belekaptak a lángok. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mintegy 25 hektár cserjés és erdős terület égett le. A tűzoltók jelenleg az utómunkálatokat végzik, amelyek várhatóan hosszú ideig elhúzódnak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32-38 fok várható. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 5 óra van, lassan vége a munkanapnak, együtt gurulunk haza. Ha pedig a szabadságot töltöd, akkor nem, ne is gondolja melóra, lazuljunk együtt a folytatásban. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. A kezdésben az Animal Cannibals csinál hangulatot, itt a péntek.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: hírek az utakról.
1: Együtt vezetünk, együtt utazunk, és folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, brutális dugó van az M1-esen, mert Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében több autó ütközött össze a 23-as kilométernél. Ráadásul az érintett pályaoldalt lezárták, ezért 8-9 kilométeres a dugó, amely már az M0-as felőre érkezőkre is kihat,

0: és bár sokan próbálnak egyébként kerülni az 1-es főúton, ott is nagyon lassú a haladás, tehát pályázár van az M1-esen Biatorbágynál Hegyeshalom felé a 23-as kilométer előtt. Kitartás, hogyha te is éppen itt vagy. Az M5-ösön Szeged felé Úcsa térségében munkavégzés miatt van 4 kilométeres dugó, mert a 32-es, valamint a 34-es kilométer között le van zárva a belső sáv. Tehát mindez az M5-ösön Szeged felé Ócsánál, ahol 4 kilométeres torlódás tapasztalható. A fővárosban pedig tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, ezért a Mester utcánál van forgalomkorlátozás, és már a Gyáli úttól csak lépésben lehet haladni. Tehát mindez a Könyves-Kálmán körúton, a Mester utcánál a Rákóczi út felé, ahol torlódik a forgalom. Várom, gyűjtöm a további infokat is, adj helyzetjelentést Tokajból, Nyírbátorból, Abátszalukról, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondtam, nem tria pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
4: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után nyúlt, nem fogta rendesen, elillant.

0: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne.
1: Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente. Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió minden magyar. Nyakig benne vagyunk a fesztivál szezonban, a Sziget Fesztivál pedig tegnap augusztus 9-én vasárnap az úgynevezett mínusz egyedik napon Bródi Dalok napja címmel gigászi koncerttel tisztelgette a 80 éves dalszerző előtt, aki miután a színpadra lépett, a meghatottságtól elcsukló hangon mondta, hogy igazán zavarba hoznak. Egy olyan előadó dalszerző előtt tisztelgett az ország, akinek a dalait több generáció tagjai fújják kívülről. Óriási buli volt, ma pedig a 0. napon több Petőfi Rádió hallgató is a vendégünként érkezett a fesztiválra, hiszen múlt héten páros VIP napi belépőkért játszottunk. A fesztivál szezon persze ezerrel dübörög, akár említhetném még a hónap végén a Szegedi Színt, de most felidézzük az idei Sopron Fesztet.

0: magyar. A kánikulában is együtt hűsörünk. Ki az, aki éppen nyaralás, napozás közben hallgat minket? Holnapra újra három megyére piros riasztást adtak ki. A legmelegebb Békés, Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyében várható majd. A napi középhőmérséklet meghaladja a 29 fokot, viszont helyenként zivatarok várhatóak majd, főként Borsod-Abaúj-Zemplén és Vas megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a keddi napra. Elsősorban villámlás jelentett veszélyt, de esetenként a szél is megerősödhet, és akár jégeső is előfordulhat. Úgyhogy eléggé ketté szakad az ország, míg északon, sőt a Kisalföld térségében inkább zivatar várható, addig Bács-Kiskun megyében kánikula, mindezt át holnap szerdától érkezik majd egy kisebb hidegfront. A hétvége viszont ismét 35 fokot ígér.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Első kézből jelentjük neked a friss forgalmi infókat a Petőfi Rádióban ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, az M1-esen korábban egy nagyobb baleset volt Biatorbágynál Hegyeshalom felé. Itt már most megindult a forgalom a külső sávon, de a torlódás még mindig jelentős, 8-10 km, sőt visszaad az M0-ás felől érkezőkre is. Mindenféleképpen plusz menetidővel tervez az M1-esen, hiszen korábban baleset volt Biatorbágynál a Hegyeshalom felé vezető oldalon, ahol megindult a forgalom a külső sávban. Az M0-áson az M3-as felé történt baleset az M4-es csomópontja után a 41-es kilométernél. Jelenleg 3-4 kilométeres a kocsisor, tehát mindez az M0-áson, az M3-as felé az M4-es csomópontja után, ahol baleset van, sőt, az autó déli szektorán az M1-es felé baleset történt a Ráckevei Dunák hídjánál is, a 22-es kilométernél sávzárás van és 4-5 kilométeres dugó, tehát az M0-áson a Ráckevei Dunák hídnál az M1-es felé is baleset lassítja a haladást. Húha, vannak történések, kitartás mindenkinek, várom a további közlekedési infokat, tényleg dolgozzunk össze, bármilyen fennakadást tapasztalsz, jelez nekünk, és adj hírt Tiszaföldváról, Dabasról, Kiszállásról, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Augusztus 10-e, Lőrinc napja. Isten éltesse őket, vagy lemeg a születésnaposokat. Add meg a telefonszámokat, én pedig felhívom őket. Így lesz igazi a meglepetés. Egy óra múlva 7-kor kezdődik a kívánság műsor. Addig mindjárt Ákos Dala szól, az ember maradj.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 0630303380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es L energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
0: 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az Imádlak utálni rendezőjétől.
4: Eli a neve, vicces, okos.
5: Ne nézz!
4: Nem néznek!
5: Au, kicsit nézhetsz!
4: Gyönyörű a mosolya. Eli!
0: Csak egy éjszaka, a mozikban.
1: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Marad a hőség. Hűtlen kezelés gyanúja miatt tettek feljelentést a gondosóra programmal kapcsolatban. Erős földrengés volt Kolumbiában. Halálos áldozatok is vannak.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Több jármű ütközött az M0-áson Vecsésnél az M3-as felé vezető oldalon, a 41-es kilométer közelében. Az M44-es csomópont előtt 4 kilométeres a torlódás. Az ellenkező M1-es felé vezető oldalon a Ráckevei Dunaág hídjánál is baleset történt. A torlódás ott 5 kilométeres és visszahat az M51-es felől érkezőkre is. Baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé, Biatorbágynál. A 23-as kilométernél a külső sávon már megindult a forgalom, de a torlódás továbbra is jelentős, 8-10 kilométeres. Az M0-ás és Herceghalom között érdemes az 1-es főúton kerülni, de ott is nagy a torlódás. Az M1-esen távolabb, szintén a határ felé vezető oldalon, Moson-Magyaróvár térségében még a hajnali órákban felborult egy kamion. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon a belső sávot zárták le. A határ felé 20 kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, a 129-es jelű Sopron-Csorna-Szombathely csomópont és Moson-Magyaróvár között kerüljön az 1-es főúton. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon, a külső sávon halad a forgalom. A főváros felé 3 kilométeres a torlódás. Több jármű karambolozott a 3-as főúton Miskolcon, a Pesti úton, a futóút kereszteződésében. A 181-es kilométernél a 4 sávból csak egy sávon irányonként váltakozva engedik a járműveket. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállásra, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, kiváló szakértők dolgoznak idehaza a kritikus infrastruktúráknál, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes állami gazgatást át kell szabni, mert az nincs felkészülve a hasonló krízishelyzetekre. A kormányzati intézkedéseket bírálták az ellenzéki frakciók az országgyűlésben. A Fidesz szerint az energiaválságot nem a kormány, hanem a magyar emberek és vállalkozások oldották meg azzal, hogy visszafogták a fogyasztásukat. A KDNP rémhír terjesztéssel vádolta a kormányfőt a paksi atomerőmű leállításával kapcsolatban. A Mi Hazánk szerint a kormány dilettáns hibákat követett el, például a külügyminiszter csak azután beszélt szlovák kollégájával a Duna vízhozamáról, hogy a Mi Hazánk erről kérdést tett fel a parlamentben. Feljelentést tett a gondosóra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető az országgyűlésben egy interpellációra válaszolva elmondta, hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt kezdeményezték az eljárást. Erős földrengés volt Kolumbia csendes óceáni partvidékén. A 7,4-es erejű földmozgásnak legkevesebb 20 halálos áldozata van, és többen megsérültek. A károk is jelentősek. A földrengést a szomszédos Ecuadorban is érezni lehetett. Az emberek az utcára menekültek az épületekből.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Meleg időre és sok napsütésre számíthatunk holnap is, de a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32-38 fok várható. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 6 óra van. Ha éppen sorban állsz a strandon a Vacsiért, a Hambiért, közben is veled vagyok, és a háttérben szólnak a nyár legnagyobb magyar zenéi. Ez a Petőfi Rádió. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdésben például Ákos egyik legnagyobb dala szól, az Ember maradj.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenéi.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: A délutáni csúcsforgalomban mi vagyunk a GPS-ed. Folyamatosan 20 percenként informálunk téged ilyenkor a közlekedésről. Figyelem, a 21-es főúton 60 és Lőrinci között baleset történt a 4-es kilométernél. 60 felé lezárták a külső sávot. Tehát baleset van a 21-esen, 60 és Lőrinci között a 4-es kilométernél. 60 felé sávzárás van. A 3-as főúton Miskolcon, a Pesti úton a futóút kereszteződésében több autó ütközött össze. A 181-es kilométernél a 4 sávból csak egy sávon megy a forgalom, emiatt van tehát torlódás Miskolc belterületén, a 3-as főúton, a Pesti úton, a Futó utcánál. És korábban az M1-esen történt baleset a határ felé Biatorbágynál, a 23-as kilométernél megindult a forgalom, de nagyjából 8 kilométeres torlódás van még mindig, a dugó visszatorlódik az M0-ásra is, tehát mindenképp plusz menetidővel tervez az M1-esen, Biatorbágynál egy korábbi baleset miatt a határ felé vezető oldalon. És te merre tartasz éppen, merre vezetsz? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat országosan. Sátoraljaújhelyről, Komlóról, Gödöllőről, hív most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió minden magyar. Ha valakinek még nincs szerda esti programja, akkor most lesz, hiszen hazánkból is látható lesz a részleges napfogyatkozás, ami így is különleges látványosságot ígér, szerintem nem csak a csillagászat iránt érdeklődőknek. Ugyanakkor ez a megfigyelhetőség mértéke erősen függ attól, hogy hol vagyunk éppen az országban. Például 86%-os lesz a takarás mértéke Sopronban, valamint a környéken, tehát konkrétan innen láthatjuk a legszebbet, innen terül elénk a legszebb panoráma, hogyha az ország nyugati feléből kémleljük majd az eget. Az ország középső területein 68%-os lesz majd a nap takarása, míg például keleten 44-50% lesz a takarás mértéke a naplemente előtti pillanatokban. Itt tehát szerda este 7:30 előtt néhány perccel már érdemes figyelnünk a részleges napfogyatkozást, amelynek tehát a látványa Sopronból, valamint az ország nyugati feléből lesz a legnagyobb mértékű.

0: hírek az utakról.
1: Első kézből jelentjük neked a friss forgalmi infókat ilyenkor a délutáni csúcsban. Hallgatóink jelezték, hogy baleset történt az M0-áson az M3-as felé a 34-es kilométernél a lehajtó előtt. Most kezd alakulni a dugó. Köszi a jelzést, tehát baleset az M0-áson az M3-as felé a 34-es kilométernél. Sőt, korábban az M1-es felé is baleset történt a Ráckebei Dunák hídjánál a 22-es kilométernél. Itt egy kamion és egy személyautó ütközött, tehát baleset van az M0-áson két helyen, az M1-es felé a 22-es kilométernél, az M3-as felé pedig a 34-es kilométernél. Korábban az M1-esen is baleset volt a határ felé Biatorbágynál, itt a 23-as kilométernél csak a külső sávon megy a forgalom, tehát baleset van az M1-esen Biatorbágynál Hegyeshalom felé a 23-as kilométernél, és a 21-es főúton is baleset történt 60 felé, 60 és Lőrinci között a 4-es kilométernél, itt a külső sáv le van zárva, tehát baleset van a 21-esen 60 és Lőrinci között a 4-es kilométernél 60 felé. Számítok a további közlekedési infokra, a még frissebb helyzetjelentések Solymáról, Abáról, Békés-Szentandrásról. Hívja 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: De ha felhívsz, akkor azt is mondd el, hogy mit hallgatnál szívesen vezetés közben. Hamarosan 7-től kezdődik a kívánságműsor. Egészen 9 óráig számíthatsz rám.

0: Petőfi Rádió minden magyar, hogy mi legyen a következő zene? Mondd meg te, kezdődik az élő kívánság műsor. Várom, hogy hívj 061-759-6060. Petra választotta Zsaninak, a kolléganőjének az első dalt a kívánság műsorban. Hiperkarma, jó szerencsét!
1: Megint rólad szólt a nap, nem maradtál le semmiről.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 30-30-380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
5: A műsor ajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Marad a hőség. Hűtlen kezelés gyanúja miatt tettek feljelentést a gondos óra programmal kapcsolatban. Erős földrengés volt Kolumbiában, halálos áldozatok is vannak.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Több jármű ütközött az M0-áson Vecsésnél az M3-as felé vezető oldalon, a 41-es kilométer közelében. Az M4-es csomópont előtt 4 kilométeres a torlódás. Az ellenkező M1-es felé vezető oldalon a Ráckevei Dunaág hídjánál is baleset történt. Ott 5 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál. A 23-as kilométernél a külső sávon már megindult a forgalom, de a torlódás továbbra is jelentős, 8-10 kilométeres. Az M0-ás és Herceghalom között érdemes az 1-es főúton kerülni, de ott is nagy a torlódás. Az M1-esen távolabb, szintén a határ felé vezető oldalon Moson-Magyaróvár térségében még a hajnali órákban felborult egy kamion. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon a belső sávot zárták le. A határ felé 20 kilométeres a torlódás, aki teheti a 129-es jelű Sopron-Csorna-Szombathely csomópont és Moson-Magyaróvár között. Kerüljön az 1-es főúton. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom, ezért 3 kilométeres a torlódás a főváros felé. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. Feljelentést tett a Gondos Óra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető az országgyűlésben egy interpellációra válaszolva elmondta, hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt kezdeményezték az eljárást. Már csak nem 50 halottja van a földrengésnek Kolumbiában. A dél-amerikai ország csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgásban több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek és emberek rekedtek a romok alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat.
2: Petőfi Rádió. Sport.
7: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágui Gergely. A 4x200 méteres női gyorsváltó éremért harcolhat a Párizsban zajló vizes Európa-bajnokság medencés úszó versenyeinek helyszínén. Az olimpiai hatodik női váltó Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna, Pádár Nikolett összeállításban harmadikként került az esti fináléba. Női 800 méter gyorson Jakob Vivien egyéni legjobbjától nem sokkal elmaradva a harmadik helyen jutott a holnapi döntőbe, míg Milák Kristóf 50 méter pillangón, Kokas Fanni és Szabó Feltóti Eszter 200 méter háton lett középdöntős. Milák aztán az esti futamában 22,75 század másodperccel új országos csúcsot úszott, ezzel bejutott a szám holnapi fináléjába. Halász Bence első dobásával döntőbe került kalapácsvetésben a birminghami szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságon. A dobóese olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes klasszisa 79 méter 58 cm-es teljesítménnyel elsőre túlszárnyalta a kvalifikációs szintet, így készülhet a kedd esti fináléra. A másik két magyar induló közül Szabados Ármin ugyancsak döntős, míg az EB újonc Celler Gábor a 26. helyen végzett. A nőknél 100 méteres síkfutásban Takács Boglárka minden idők legjobb női magyar eredményével 10,93 század másodperces idővel elődöntős. Férfi 400 méteren Enyingi Patrik is kivívta az elődöntőbe kerülést, ezzel csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához. Köszönöm figyelmüket!
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Meleg időre és sok napsütésre számíthatunk holnap is, de a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32-38 fok várható. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
5: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 7 óra van. Kezdünk! Az élő kívánság műsort hallod a Petőfi Rádióban. Elrajtolunk, és várom a személyes kedvenced is, hogy kinek címeznéd a következő magyar dalt. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Folyamatosan veszem a rendeléseket. Hívj! 061 759 66.
2: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet. Sziasztok, kisfiamnak szalonnasütés közben szeretném küldeni a következő számot. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és csodás hete lesz itt Poroszlón. Millió puszi, anya. Oké, tehát anya küldi a kisfiának szalonnasütés vacsi közben. Jó étvágyat nektek. Hello Tomi, szép estét. Feleségemnek, Icusnak üzenem, hogy nagyon szeretem, én és a kis olasz családja, írja Viktor Cibakházáról. Üzi átadva. Pancsi is csatlakozott hozzánk. Sziasztok, egy szuper magyar számot szeretnék kérni Reninek a születésnapja alkalmából. Boldog születésnapot, csütörtökön pedig ünnepelünk. Kedves Reni, Isten éltessen! És amíg kinek játszom a következő dalt, azt már nem én mondom, hanem te. Csörgünk a 061-759-6060-on. Szia, hogy szólíthatlak?
3: Hanna, Viki.
2: Jaj, de sokan vagytok. Még egyszer kaphatok hozzátok keresztneveket?
3: Hanna, Viki, Dóri, Szandi, Erik és Móri.
2: Oké, okay, hello, sziasztok. Mi a program nálatok? Mit csináltok éppen?
3: Pihenünk és játszunk és mulatunk, mert kihasználjuk a nyári szünetet.
2: Milyen jól teszitek.
3: Szoktattunk egymásnál. Igen.
2: Ó, akkor ilyen ottalvós bulit csaptok. Ez csak ma este, vagy most így akár egész héten?
3: Egész
2: héten. Aha, és milyen programok várnak rátok a következő napokban? Nem tudom, mentek-e strandra, medencéztek?
3: Megyünk Balatonra, tévézünk, játszunk, autóbusz. Ja, meg próbálunk egészségnek a fennmaradni. Ez nálunk nagyon.
2: Na, király, hát akkor érezzétek jól magatokat. Gondolom, még nem várjátok a sulit.
3: Nem.
2: Használjátok is ki ezt az augusztust, ezt kívánom. Melyik dal csinálna hozzátok hangulatot, amire nagyon buliznátok egyet?
3: Hideg a nap, igen.
2: Oké, okay, megvan beszélve, hát akkor ezt küldöm nektek, jó?
3: Nagyon jó, rendben.
2: Valmar Manuel, Éget a nap, ezt csinál most hangulatot a nyárba, a Petőfi Rádióban. És hogy mi legyen a következő dal, mondd meg te. Hey.

0: 0061 759 6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Halló, itt a Petőfi Rádió.
3: Hello.
2: Hello, szia, én Tomi vagyok, és te?
3: Én Balázs vagyok.
2: Ciao, Balázs. Hallgatlak.
3: Lehet kérni valami Groove House zenét?
2: Lehet kérni valami Groove House számot, persze. Miért pont Groove House szeretnél?
3: Hát nagyon szeretjük.
2: Kik szeretjük? Hányan vagytok?
3: Balázs, Ádám, Boti és Gergő. Itt mi most Szegeden lejöttünk nyaralgatni a haverokkal.
2: Na, hány napot töltötök lent Szegeden?
3: Hát most két éjszakát.
2: Aha, és kibéreltetek valami jó kis kecót?
3: De igen. Megy a Petőfi Rádió.
2: És mi lesz a program este, vagy a következő napokban? Miket terveztetek?
4: Hát lemegyünk, megnézzük a Tiszapartot, sétálgatunk itt a városba, jókat eszünk.
3: Igen.
2: Honnan érkeztetek Szegedre?
3: Ecsekről.
2: Aha, és van egyébként lent Szegeden is haver, vagy csak már régen kinéztétek ezt a várost, és úgy voltatok vele, hogy idén oda megyünk nyaralni?
3: Hát csak kinéztük.
2: Na, király, akkor érezzétek jól magatokat, akkor Groove House dalt játszok nektek itt a Petőfi Rádióban, jó?
3: Rendben, köszönjük szépen.
2: Groove House szívvel, lélekkel, ezzel nosztalgiázunk, retro party indul, de hogy melyik legyen a következő dal, csörges most!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Erre a számra Roland küldött nekünk egy nagyon romantikus üzenetet. Sziasztok, én a következő számot küldeném egy gyönyörű lánynak, Szőrligetre, aki örökre elrabolta a szívem, és sohasem szeretném elveszíteni. Örökké szeretném, hogyha mellettem lenne, és az életem része lenne, mert fontosabb nekem mindennél. Írja Roland, és a következő számot ennek a lánynak küldeném. Én összehozlak, összeköplek titeket, a következő zenével megajándékozunk benneteket. Szia Tomi, Mohácsra, a neurológiai osztályra küldenék egy számot, kitartást a kedves nővéreknek és jobbulást nekünk betegeknek. És szeretném felköszönteni a kismenyemet, akinek születésnapja van, Leibné Dömötör Esztert. Eszter, Isten éltessen, boldog születésnapot kívánunk neked, együtt ünnepelünk a folytatásban. 061-759-6060, közben csörgünk, halló!
3: Jó estét kívánok! Itt meg János Halmár, Klári mama vagyok.
2: Késztok, Klári mama. Mit ünneplünk ma?
3: Szeretném köszönteni unokámat, Baján, Boros Petikét, ma 17 éves, és nagyon sok boldogságot, és nagyon jó egészséget, és jó tanulást kívánok neki. Sok eredményt a sportba eléréséhez. Nagyon szeret focizni, legtöbbször kapus.
2: Akkor gondolom a nyár az inkább erről szól, tehát sportol, hát focizik, szól, pihen igen, azért, neki. Lazul.
3: Igen.
2: És mikor menj nyaralni mamához?
3: A hétvégén jönnek.
2: Egész család? Családostól? Jönnek.
3: Igen, mindenki jön, mert ugye négy napon lesz tartva vasárnap.
2: Aha.
3: És mindenki az egész család ott lesz.
2: Na, szuper. Hát akkor jó ünneplést kívánunk előre is.
3: Nagyon szépen köszönöm, és ünnepeljük az ő születésnapját is.
2: Oké, legyen akkor így, mi
3: és
2: is megünnepeljük egy dallal.
3: És nagyon szép magyar számot szeretnék neki, hogy megemlegesse a mamit, ameddig a mamit tud végzelni neki.
2: Hát legyen ez még nagyon-nagyon sokáig így, ezt kívánom a maminak is, úgyhogy tessék telefonálni. Szeretném. Nagyon-nagyon sokat, én pedig játszom a dalt, jó?
3: Szeretném, köszönöm szépen!
2: Késztok! Karamell újra, ez szól most a Petőfi Rádióban egy szívhez szóló dal az ünnepelteknek, de várom a további jó kívánságokat is, ez a Petőfi Rádió kívánságműsora 9 óráig.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Valaki a vonalban, de előbb egy gyors üzenet. Szia Tomi, Lacikának szeretnék küldeni egy jó kis pörgős számot, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Cicolinótól jött az üzenet, tehát Cicolinó küldi a következő dalt Lacikának. 061-759-6060, ez a kívánságvonal. Hogy szólíthatlak?
3: Marci.
2: Hello Marci, kinek szeretnél dalt küldeni?
3: Az unokatesómnak és a tesómnak.
2: Hogy hívják őket? Mi a keresztnevük?
3: Bogi és Cili.
2: Együtt töltitek most az estét, vagy mi a program?
3: Igen, most jöttünk haza.
2: Honnan?
3: Nagyszülőknél vagyunk.
2: És ott nyaraltok? Náluk?
3: Igen.
2: És hol vagytok? Az ország melyik részén?
3: Érsekcsanád, Baja mellett.
2: És milyen programok várnak rád a héten?
3: Ma voltunk Siófokon, és most megyünk holnap Ópusztaszerre.
2: És mit fogtok ott csinálni Ópusztaszeren?
3: Hát megnézzük ott a Ófárost és a festi körképet.
2: Szerd este pedig képzeld el, napfogyatkozás lesz majd, nem tudom, hogy hallottál-e róla.
3: Ó, nem.
2: Ilyenkor naplemente időpontjában, pontosan ilyenkor egyébként, 7:30 és 8 között, érdemes majd figyelni az eget, mert hogy a hold takarni fogja a napot, és ez ilyen nagyon különleges látvány lesz majd.
3: Ó, az nagyon, akkor azt megnézzük, köszönjük szépen.
2: Egyébként ilyen kis védőszemüveget azért érdemesen beszerezni, vagy lehet, hogy valami valódi napszemüveg is megteszi, de lényeg, hogy vigyázzunk a szemünkre. És melyik dal csinálna hozzátok most hangulatot?
3: A Pannonia az Ariától és Destől.
2: Jó, meg van beszélve, akkor ezzel bulizunk most, jó?
3: Rendben, köszönjük szépen.
2: Én köszi, szia-szia!
3: Yeah.
2: Ez a kívánságműsor, ma is 9

0: műsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet. Valaki Jude Law Vroom című dalát választotta, de ez már pont nemrég volt, úgyhogy a következő zenét küldöm nektek is. Sziasztok! Két kisfiamnak, Noelnek és Patriknak, valamint a férjemnek szeretném küldeni a következő számot. Név nélkül kaptam ezt, de remélem, hogy így is célba érünk. Sziasztok, szép estét! A következő számot küldeném a traktoros kollégáknak, a hektárharcosoknak és a marha maffiának. Nagyon sok szeretettel és kitartás a munkához. Aláírás nélkül érkezett ez az üzenet is. Léci, mindenki dobjon egy aláírást. Köszi szépen! 061-759-6060 a telefonszám. Te következel, halló!
3: Halló, még Gizmo vagyok.
2: Halló, szia Gizmo! Dunaújvárosból?
3: Igen, igen.
2: Milyen az idő arra felé?
3: Itt már kicsit hűvösödik.
2: Hűvösödik? Akkor hál' Istennek most már nincs az a nagyon nagy kánikula. Ki lehet menni az utcára, sétálni egy nagyot?
3: Szombaton rosszul is voltam.
2: A meleg miatt?
3: Olyan,
2: ott születtem. Na hát azért remélem, hogy tudtál pihenni vasárnap, nehogy itt nekem napszúrás kapja valami hasonlót.
3: Hát tudtam.
2: Kinek szeretnél zenét küldeni?
3: Viviennek, Balázsának, Bobinak, akkor Józsinak, Anikónak, és persze Pelektek.
2: Oké, Gizmo, köszönöm, hogy csörögtél.
3: Oké.
2: És hogy ki következik? És? Ez pedig a Nem számítottam.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nálunk 2 órás a kívánságműsor, és 9-ig tart, szóval fél időnél vagyunk. Csörgünk a 061-759-6060-on. Halló!
3: Szervusz, Tamás, István vagyok. Köszönöm, Mártonból. Tamás, Ágneskának, a postásoknak szeretnék egy gyógyító számot kérni. Beteg szegénykém, és magam is a szomszédok nevében szeretnék egy gyógyító számot kérni.
2: Milyen kedves vagy!
3: És jobblást kívánok neki. Nagyon hiányoljuk az ágámat.
2: Akkor már nem ő vitte a leveleket neked?
3: Nem, most helyettesíti a postást, kérdeztem tőle, és beteg, de hónap fél fogom hívni.
2: Na hát reméljük, hogy mi hamarabb meggyógyul, és akkor majd viszi nektek a leveleket.
3: Neki szeretnék egy gyógyító számot kérni, magam és a szomszédok nevében.
2: Megbeszéltük, de nem csak nektek játszom a következő dalt, hanem például Majának, Miskolcra. Ő írt nekünk, hogy hello, drága Tomi, munka közben hallgatlak, tetszik a műsor, és nagyon örülnék, megköszönném, hogy a küldenél a barátnőimnek és a családomnak egy vidám dalt. Kedves Maja, Miskolcra küldünk neked nem csak egy dalt, hanem egy nagy puszit. Itt a Margaret Island és a Boldogságtól mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: A garázsból indult.
1: Zenéjén generációk nőttek fel.
2: Mára pedig az ország

0: ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pihenés, na akkor jövök én, és a korlátlan szórakozás a magyarokban.
1: Magyarok.
2: Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után.
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a hőség, megkezdődött a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának újraindítása. Kifizettetik túrázókkal egy helikopteres mentés költségeit Ausztriában.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Több jármű ütközött az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál. A 23-as kilométernél a külső sávon megindult a forgalom, a torlódás azonban továbbra is jelentős, 6 kilométeres, és visszahat az M0-ás felől érkezőkre is. Baleset történt az M0-áson Gyál térségében az M3-as felé vezető oldalon. A 33-as kilométernél sávlezárás nehezíti a haladást. 2 kilométeres a dugó. Baleset történt a 21-es főúton 60 és Lőrinci között. A 4-es kilométernél 60 felé a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Megkezdődött a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos újraindítása. A létesítmény honlapján azt írták, a Duna vízszintje kismértékben emelkedett a napokban, ez tette lehetővé az újbóli üzembe helyezést. A blokk várhatóan este 10 órakor éri el névleges teljesítményét. Nem volt terve a Paksi Atomerőműnek az extrém alacsony vízállásra, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, kiváló szakértők dolgoznak idehaza a kritikus infrastruktúráknál, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincs felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A kormányzati intézkedéseket bírálták az ellenzéki frakciók az országgyűlésben. A Fidesz szerint az energiaválságot nem a kormány, hanem a magyar emberek és vállalkozások oldották meg azzal, hogy visszafogták fogyasztásukat. A KDNP rémhír terjesztéssel vádolta a kormányfőt a Paksi Atomerőmű leállításával kapcsolatban. A Mi Hazánk szerint a kormány dilettáns hibákat követett el. Például a külügyminiszter csak azután beszélt a szlovák kollégájával a Duna vízhozamáról, hogy a Mi Hazánk erről kérdést tett fel a parlamentben. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit egy felkészületlenül túrázó külföldi csoporttal Ausztriában. A csapat a Tiroli Alpokba indult megfelelő felszerelések nélkül. Többször letértek a túraútvonalról. Végül kénytelenek voltak riasztani a mentőket. Két helikopter 14 embert vitt le a hegyről, további 22-t gyalog kísértek le a völgybe. Senki sem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Meleg időre és sok napsütésre számíthatunk holnap is, de a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32-38 fok várható. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 8 után sorálunk meg, ez még mindig a Kívánság műsor a Petőfi Rádióban, na nehogy hallgatóink kedvenceivel. Hello, szép estét a mikrofonnál, Szikora Tamás. A naplementében, hogy neked melyik dal esne jól, melyik zene csinál a hangulatot, várom, hogy megírd SMS-ben vagy Viberen.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáról.

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Meg szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek, ez te is, én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó

akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én.

0: Jött Püspök Molnáriból, Bálint Somorjáról csatlakozott hozzánk, Petya Egerből írt, Bálint pedig Budapestről. Szóval a következő dalt nektek is játszom a TikTokra. Köszi, hogy nem csak hallgatjátok a rádiót, hanem nézitek is, ha már erre van lehetőség most így a kíválság műsorban. Nagyon sokan hazafelé tartanak nyaralásból, például Viki, Zoli, Alíz és Ancsi, úgyhogy nektek is játszom a következő dalt, de cserébe kérek szépen tőletek élménybeszámolót, hogy merre jártatok, hol töltöttétek az elmúlt néhány napot. Köszönthetjük a születésnapján Oroszi Komenda Juditot, akinek ma van a 29. születésnapja.
1: Happy birthday!
0: Kedves Judit, egyel a 30 előtt, Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. Szia, ez már egy SMS, szüleimnek szeretném küldeni a következő számot, a csodálatos közös nap emlékére, írja a lányuk. Szia Tomi, Timás Sándornak a traktorba szeretném küldeni a következő számot, sok szeretettel. És hogy még kinek játszom, az mostól kiderülni, ha dobsz nekem egy telefonszámot a címzethez, akkor én rácsörgök, és átadom neki a te személyes üzenetet. Lehet az a legjobb barátod, a legjobb barátnőd, vagy névnapos lőrinc. Botonda megbízom, és névnaposnál csörgök. Lőrincnél. Reméljük, hogy felveszi a telefont. Hiszen élőadásban a rádióban is szeretük volna felköszönteni egy zenével. Tehát Botond köszönti Lőrincet a névnapja alkalmából a Petőfi Rádióban a következő dallal, BSV, szavak nélkül.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor, Szikora Tamás.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Az élő kívánságműsort hallod a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, de nem csak hallható a műsor, hanem látható is a TikTokon, mert egy TikTok live-ot indítottam Petőfi Rádió stúdió néven. Nagyon sokan együtt vagyunk, de mielőtt az üzenetekre rátérnék, közlekedési info hallgatóinktól hallgatóinknak. Mert ő Brigi küldött nekem útinfót, de Tomi félrenyomott, úgyhogy most jönnek az útinfók, mert ő Brigi jelezte nekünk, hogy hello Tomi, baleset történt Kiskunfélegyháza határában az 5-ös főúton, két autó ütközött, rendőrök, mentők a helyszínen, egy sávon megy a forgalom. Írja tehát Brigi az útinfót, baleset az 5-ös főúton, Kiskunfélegyháza határában, ahol két autó ütközött és tart a helyszínelés. Köszi szépen a helyzetjelentést! Várom a további infokat, és játszom a kedvenceket egymás után. Például Veronkának Alsógödre, Kittiéknek Svájcba, Kitti ugyanis a párjának Nándinak címzi a következő számot. Üzeni, hogy hosszú nap volt, büszke vagyok rád, nagyon-nagyon szeretlek. Felköszönhetjük Timit a születésnapján, akinek 8-án volt a nagy napja. Én pedig a Dió torta mellé a következő dalt is neked játszom. Kedves Timi, Isten éltessen! Dash, Youngfly, Kiskece, ezzel ünnepelünk, ezzel tortázunk mindjárt a rádióban. Szia, Adrien vagyok, ez már egy SMS, Bella és Zsófi lányaimnak szeretném küldeni a következő számot, rendelés felvéve, jött egy üzenet egy titkos hódolótól. Szia, én a következő számot küldeném Popol Natinak. Egy titkos hódoló írja. Oké, kedves Popol Nati, a titkos hódolód neked küldi a következő számot. MS-e is írt nekünk, hello, anya születésnapja alkalmából kívánok neki boldog születésnapot, és a következő számot kérlek neki is jázd, akkor MS-e anyukájának kívánunk sokat és boldogat. Jó estét! Anyukámnak Ibolyának Szlovákiába szeretném küldeni a következő számot, írja Meli. Pancsi pedig a lelkemre kötötte, hogy a következő telefonszámot hívjam fel, hiszen a vonal végén egy születésnapost köszönthetek. Persze, hogyha felveszi a telefont. Az ünnepeltet.
3: Igen.
2: Szia, Reni! Meglepetés a Petőfi Rádióban. Én Szikora Tamás vagyok, ez pedig az élő kívánságműsor. Pancsitól kapta meg a telefonszámod.
3: Pancsitól.
2: Pancsitól, igen.
3: Szuper!
2: Szóval Pancsi írt nekünk, hogy kívánjunk neked nagyon boldog születésnapot!
3: Nagyon szépen köszönöm!
2: Úgyhogy Reni, Isten éltessen téged, remélem, hogy jól telik a nap.
3: Nagyon szuperül, nagyon szépen köszönöm.
2: Na, mit csináltál?
3: Úgy nagyon. Én mindent, most ne haragd, de nagyon le vagyok sokkal egy pillanatra.
2: Akkor még nem kaptál hasonló üzenetet rádióban, tehát akkor ez az első alkalom, hogy így
3: igen.
2: Köszöntünk téged.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Na, mi volt a legjobb dolog a születésnapodban? Mesélj kicsit.
3: Mi volt a legjobb dolog? Aha. Igazából az egész nap nagyon jó volt, a barátaimmal voltam, mentünk ide-oda, a Balatonon voltunk, úgyhogy minden nagyon szuper volt.
2: Aha, sütisztetek, tortáztatok, vagy legalább kocintottatok egy jó nagyot?
3: Hát, kocintani azt fogunk.
2: Hát a következő dalra akkor kocintattok, mert hogy Dash, Youngfly és a Kiskece most akkor tiéd lesz, jó?
3: Jaj, nagyon szépen köszönöm.
2: Isten éltessen, nagy puszi, boldog szülinapot neked.
3: Köszönöm. Puszi nektek, köszönöm.
2: Hello, szia, szia.
3: Sziasztok.
2: Várom a további üzeneteket. Igen, erről szól a Petőfi Rádió kívánságműsora. Bárkit nagyon szívesen meglepek, add meg a telefonszámát, a többi pedig bízd rám.
1: Ez a legújabb magyar zene.
4: Kiskece lány a sötétben, bele virrad rám

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, Dorka vagyok.
2: Hello, szia, hallgatla.
3: Szeretnék kérni egy számot.
2: A legjobb helyen vagy. Kinek szeretnél számot küldeni?
3: A nagyszüleimnek.
2: A nagyszüleidnek, mamának, papának?
3: Igen.
2: Mentek hozzájuk, vagy jöttök tőlük éppen?
3: Horvátországból.
2: Nyaralni voltatok?
3: Igen.
2: Na, és hogy tetszett a tenger?
3: Szép volt.
2: Jó időtök volt, remélem végig.
3: Igen.
2: Mi volt, ami az elmúlt pár napban neked a legjobban tetszett? Mi volt a legjobb program, amire most így szívesen visszaemlékszel?
3: Hát a fürdés, meg a paddleboardozás.
2: Az menő, akkor te már ilyen bátor vagy. Hát örülök, hogy feltöltöttetek, és akkor én pedig útközben megleplek titeket, de hogy melyik dallal, azt már te mondhatod.
3: Nagy Bogi, jól lettek újra.
2: Oké, megbeszéltük, akkor ez a zene most a tiétek.
3: Köszönjük.
2: Én is köszönöm, sziasztok.
0: Ez a leg-

még veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rita üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort, aki a férjének, Zsoltinak kíván rajtunk keresztül is nagyon boldog születésnapot is üzeni, hogy nagyon-nagyon szeretlek. Isten éltessen téged. Már csak néhány perc és kezdődik a Kulturfitness Szani Rolanddal. Kívánságműsor holnap is lesz a Petőfi Rádióban. Holnap kivételesen Megyesi Gábor helyettesít majd engem. Én léptem, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Továbbra is marad a hőség. Megkezdődött a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának felterhelése. Erős földrengés volt Kolumbiában, halálos áldozatok is vannak.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Több jármű ütközött az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál. A 23-as kilométernél a külső sávon halad a forgalom, a torlódás jelentős 5-6 kilométeres. Baleset történt az M0-áson Gyál térségében az M3-as felé vezető oldalon. A 33-as kilométernél sávlezárás nehezíti a haladást, 2 kilométeres a dugó. Baleset történt a 21-es főúton 60 és Lőrinci között is, a 4-es kilométernél 60 felé a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Megkezdődött a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának úgynevezett fokozatos felterhelése, vagyis az utolsóként még működő 4-es turbina mellett beindították a 3-ast is. A blokk várhatóan este 10 órakor éri el a névleges teljesítményét. A létesítmény honlapján azt írták, a Duna vízszintje kismértékben emelkedett a napokban, ez tette lehetővé az üzembehelyezést. A 4 Paksi blokkból továbbra is csak egy, a 2-es üzemel, 2 turbinája összesen 500 megawatt áramot termel. Csak nem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett a tengeren Omán partjainál, miután zátonyra futott egy tartályhajó. Az orosz árnyék flottához tartozó tanker 1 millió hordó kőolajat szállított kameruni zászló alatt. Az ománi hatóságok repülőgépekről permetezett speciális anyagokkal és úszógátakkal próbálják megakadályozni a szennyezés tovább terjedését. 230 illegális bevándorló jutott át egyetlen nagy felfújható gumicsónakon a La Manche csatornán Nagy-Britanniába, ami rekordnak számít. Júliusban 165-en jutottak át a Szigetországba egy hasonló kis hajón. A brit hatóságok szerint január óta már csak nem 15 ezer ember érkezett gumicsónakokon Franciaországból Nagy-Britanniába. Már több mint 70 halottja van a földrengésnek Kolumbiában. A dél-amerikai ország csendes-óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgásban több tucat épület összedőlt. Sokan megsérültek és emberek rekedtek a romok alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. Kolumbia elnöke országos szintű szükségállapotot hirdetett.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Meleg időre és sok napsütésre számíthatunk holnap is, de a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32-38 fok várható. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között az akrobatikus rock'n'roll, a trombita és egy tehetségkutató műsor is. Ebben az órában Vastag Csaba, énekes, előadó művésszel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni. Itt ül már velem szemben a stúdióban az az előadó, aki nem csak a zenei színpadokon, hanem a táncos színpadokon is megmutatta már nem egyszer, nem kétszer a tehetségét, sőt, trombita órákra is járt pár évtizeddel ezelőtt. Vastag Csaba velem szemben a stúdióban.
2: Hát szép napot mindenkinek, sziasztok!
1: Tényleg volt ilyen, hogy trombita óra?
2: Igen, nagyon nagy öröm itt lenni egyébként, mert emlékszel ilyen dolgokra is, én meg már így nagyon ezeket elfelejtettem, de valóban trombitán kezdtem annak idején, kiskoromban, a zeneiskolában, ez volt az első hangszer, amit kipróbáltam, és onnan el is tanácsoltak elég gyorsan, sajnos. Mert azt mondták, hogy nem fér bele a szám a trombitába. Ugyanakkor a szám volt, mint most, csak a fejem volt kisebb, és aha, a fejem nőtt hozzá. Kiskoromtól kezdve, hogyha átküldtek tubára, de a tuba az, nem tudom, a kedves hallgatók tudják-e.
1: A legnagyobb.
2: Hát az nagyobb, mint mi ketten együtt véve kb. És nem akartam egész életemben egy olyan hangszerrel járkálni, ami nagyobb, mint én. Úgyhogy tubára aztán végül is nem jártam.
1: De most akkor azért gyúrtad ki magad, hogy elbírod a tubát, hogyha esetleg visszatérnél?
2: Igen, ez egy fontos szempont volt mindenképpen fontos volt, hogy nagyobb hangszer, hogy a zongorát is tudják vinni magam, hogyha akarok. Igen.
1: Szóval trombita nem lett belőle, viszont éneklés lett. Méghozzá oly módon, hogy állítólag te azt gondoltad, és majd foglalkozunk a későbbiekben a legújabb dallal, aminek magyar és angol nyelvű verziója és hozzátartozó videoklip is született, de most még egy kicsit révedezzünk a múltban. Szóval azt mondtad állítólag mindenféle versmondó versenyek mellett, hogy akkor az éneklés az neked jó, és akkor te azt majd saját magadnak megoldod.
2: Igen, több oka is van. Egyrészt nem beszéltem mindig ilyen gyorsan, mint most, és régen még értették az emberek azt, amit beszélek. És versmondó versenyeken valóban nagyon-nagyon eredményesen szerepeltem kiskoromban, csak aztán elvitt a társadalom heve, és emiatt én picit így begyorsultam, és nehéz visszalassítani, hiszen olyan sok dolgunk van, hogy igyekszem belesülíteni minél több információt egységnyi időbe. Ugye ez a mai világnak egy ilyen kis ragadványa szerintem mindannyiunkra. Az éneklés, illetve a vokál része az meg úgy jött, hogy a zenekarban punkzenekarunk volt annak idején, mint szerintem sokak mások ezzel kezdték, mert viszonylag egyszerűbb egyébként elkezdeni ezzel a stílussal, és aztán a többiek mondták, hogy üvöltözni minden hülye tud, ezért legyen az énekes a Csabi, mert úgyse ért semmihez. És akkor mindenképp akartam valamit csinálni, és mondtam, hogy akkor oké. Nagyjából így indult az egész, és akkor kiderült, hogy jobban kiabálok, mint hogy azt gondolták, és ők meg jobban gitároznak, mint hogy én gondoltam, és egy tök jó zenekar lettünk.
1: És zene közben, vagy éneklés, vagy kiabálás közben mentek az akrobatikus rock'n'roll mozdulatok, vagy az egy teljesen másik vonal volt az életedben?
2: Nagyon hasznos volt egyébként az a táncos dolog, így körülbelül 8 éves koromtól kezdve tánccal foglalkoztam aktívan. Az azt jelenti, hogy hétfő, szerda, péntek edzés, hétvégén meg verseny, és ebbe hát országos szintre jutottunk el. Volt országos első helyezésem is a táncpartneremmel együtt. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog volt, azért is, mert egyrészt sport, és az a gyerekeket szerintem jobban a földön tartja, vagy jobban kordában tartja, és nem olyan könnyű jelzülni, hogyha sportolsz. Másrészt meg egy tök jó társaság volt, illetve megtanultam ezáltal csapatba gondolkodni, és megtanultam ezáltal valamilyen színe dramaturgiába gondolkodni, hogy hogyan néz ki egy jó produkció. Szóval nagyon sokat köszönhetek ennek az időszaknak.
1: Ez akrobatikus rock'n'roll volt, vagy Rocky, vagy mit csináltál? Az akrobatikus rock'n'roll.
2: Igen.
1: Ez az, amikor dobálni kell a lányokat, és aztán utána elkapod fejjel lefelé, hátad, pörgeted.
2: Jó esetben elkapod. Ez igen az, amikor azt látod, hogy a lányok röpködnek mindenfelé, és mindez ilyen tök könnyűnek tűnik, de nagyon sok munka van abban, mint általában mindenben, ami könnyűnek tűnik, hogy ez így is látszon.
1: Mindig is jelen volt a sport az életedben, most kicsit kijövünk ebből az akrobatikus rock'n'rollból, de hogy veled kapcsolatban olyat nem lehet olvasni, hogy te bármilyen más sportban elmerültél volna, hogy fociztál volna, kézilabdáztál volna.
2: Ja, kézilabdáztam.
1: Volt már? Volt az életedben?
2: Kézilabda volt sokáig.
1: Veszprém is rác vagy.
2: Igen, ezért Veszprémben nehéz nem kézilabdázni, mert alapvetően mindenkinek az a kérdés, hogy kézilabda mellett mit csinálsz még, mert ezt mindenki kipróbálja, vagy mindenki egy potenciális utánpótlásnak számít, 0 éves korától kezdve mindenkit figyelnek. Az úszás nem ment, a focit nézni szeretem, bár jó kapus voltam egyébként, valószínűleg a kézilabda miatt, nagyon jó labdaérzékem volt, és hát pingpongba is voltam, tehát elég sok sportot elkezdtem és csináltam középszinten, de a tánc volt az, ami országos, aztán pedig európai szintre is eljutott nálam egyébként.
1: Hogyha visszatekergetjük az időkerekét, mindenkinek megjön az esze valamikor, nem tudom, 13, 14, 15, 16 éves korában, és akkor kialakul benne egy ilyen gondolat, hogy mi szeretne lenni, hogyha nagy lesz. Mint hogy tudjuk, te előadó művész lettél, énekes lettél, meg mindenféle ilyen filmes színházi megjelenéseid vannak, énekelsz alapvetően, de hogy egyébként, amikor így rájöttél arról, hogy valamit kell majd kezdenem magammal 18 éves korom után, akkor mi volt a fejedben? Vastag Csabi, mi szeretett volna?
2: Az érdekes, mert orvos akartam lenni egyébként alapból, és azért minden meg is tettem különben, tehát ezt már kiskoromtól kezdve most is egyébként érdeklődéssel figyelem, és most is nagyon sok ilyen kutatást olvasok, nagyon sok mindennel foglalkozom, ami kicsit ilyen biológiai dolog, de már középiskola elsőben tudtam az egész gimnáziumi biológiai anyagot, aztán negyedikben meg már az egyetemit is nagyjából, szóval ebben valóban elmerültem, és nagyon pici választott el ettől, hogy orvos legyek. Most is csodálom az orvosokat egyébként, és nagyon érdekelnek a kutatások.
1: A család mit szólt hozzá, hogy ezen a kicsit bohéma úton indultál el, és énekes lett belőle?
2: Nyilván ezeknek senki nem örül,

0: ennek a bizonyos életnek a szükséges, vagy szükségtelen, de mégiscsak zárójelben ott lévő belejárója a bulizás és a hajnalban történő hazamenete. Voltak ilyen évek, Csabi?
1: Csak ilyen évek voltak igazából. ezek csak erről szólnak, de ez nagyon furcsa, mert az embernek meg kell érnie ahhoz, hogy rájöjjön, hogy attól még, hogy bulit csinálunk, mi nem bulizunk. Tehát van egy ilyen vonal, ahol erre szerintem, hogy elkezdesz így erre az irányra átlépni. Szóval, hát régen nyilván a színházban is, meg a koncertek után is mindig van mit megünnepelni. Ez egy tök veszélyes dolog, mert minden este tudsz valamit ünnepelni, jó volt a koncert, vagy éppen valamit meg kell beszélni, hogy mit csinálj legközelebb máshogy, és ehhez ugye le kell ülni, el kell mélyülni, szóval, hogy ezek sajnos okot adnak az ilyen típusú éjszakázásra. Illetve mondom, nagyon nehéz összekeverni azt, hogy mi szórakozást viszünk az emberek életébe, és nem baj, hogyha az ember közben úgy jól érzi magát, de van egy jó aránya és módja ennek. Tehát, hogyha te jobban bulizol, mint a közönség, az nyilván nem annyira jó például.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Vastag Csaba, énekes előadó művész. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Vastag Csabi, énekes előadó művészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Én is köszöntök mindenkit, sziasztok.
1: Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között akrobatikus rock'n'rollal, meg kézilabdával, meg trombitával, meg tubával, stb. Kapcsolatban. Forduljunk rá a zenére az elmúlt évtizedekben, amióta te feltűntél, és most nem a punk zenekarra gondolok, hanem arra a bizonyos tehetségkutató műsorra, amikor megismert téged az ország, bár előtte már volt egy másik, a Popdarálóban is ott voltál.
2: Igen, most így tényleg jól jöttem hozzád, mert egy nem is gondolok így bele, hogy mik voltak a múltban, és egy nagyon jó kis nosztalgikus dolog ez most. Igen, az első tévéműsor, amiben zenével foglalkozhattam végre, az a Popdaráló című műsor volt. Ez egy hihetetlen jó időszak volt, hogy ki tudtam magam próbálni úgy, hogy nem volt még olyan nagy tétje, de aztán mégis fontos volt, amit csináltam. Tudtam nagy zenekarban gondolkodni végre. Ez egy nagyon-nagyon sokat adó időszak volt, és itt már ugye az előbb említett bulizás egy picit megmaradt privát dolognak. Aha. Tehát, hogy nyilván az ember, amikor először csinál zenekarokat, akkor

0: része vagy a bulinak, és a közönség részeként te is tulajdonképpen 14 évesen elhiszed magadról, hogy te vagy a Michael Jackson, és aztán ez az időszak, ez már ilyen 20 éves koromban volt, itt már rájöttem, hogy nem én vagyok a Michael Jackson, hanem saját magamat kell megtalálni, illetve itt már hallottam magunkat először józanul, és rájöttem, hogy hihetetlen szarok vagyunk, úgyhogy valamit muszáj rajta dolgozni. Amúgy ez egy nagyon-nagyon komoly és fontos fordulópont volt, mert nagyon sok ilyen zenekart nézek meg most is, amikor járok koncertekre, akik még nagyon élik ezt, és hihetetlenül benne vannak, és inkább maguknak zenélnek. És rá kell jönni, hogy nem feltétlenül csak magadnak zenélsz. Nyilván az is fontos, hogy magadat mutasd meg, és add ki magadból azt, ami benned van, de alapvetően mindent a közönséget csinálunk, és nekik kell jónak lennie. És ez egy nagyon fontos fordulópont, amikor az ember rájön arra, hogy ezt igazából kinek csinálja. És ez a műsor nagyon hasznos volt ilyen tekintetben, hogy egy professzionális tévés közegben a Magyarország akkori legprofesszionálisabb zenekarával tényleg csak köszönni tudok mindent. Onnan egyébként Berkes Gábor volt a producere, a zenei producere a műsornak. És
1: a kis Berkes?
0: Igen, és utána az ő barátsága nagyon fontossá vált számomra, nagyon köszönöm azóta is azt, hogy a barátomnak nevezhetem, és írtunk csomó olyan dalt, amik később rákerültek már fontosabb lemezeimre is.
1: Azért pörgettem vissza az időkerekét ennyire, vagy hoztam be ezt a topikot, hogy popdanáló, aztán utána pedig X-faktor, amit ugye megnyertél, még a tesóddal is párbajoztatok. Ott volt sírási rívás egyébként, mert kiejteni őt azért az nem annyira jó.
0: Igen, inkább nekem volt rossz szerintem, mint neki, mert ő már picit szerintem amúgy is úgy elege volt belőle, vagy nem tudom, hogy úgy elérte azt, amit akart, inkább így mondanám, de az, hogy az én kezem által kellett neki, vagy úgymond az én hozzájárulásom kellett ahhoz, hogy ő hazamenjen, az nekem nehezebb volt mindenki. Tehát igazából ő vigasztalt engem az, ami kicsit vicces, de tényleg így történt.
1: Na és akkor itt fordulok rá arra a topikra, ami miatt behoztam ezt, ez pedig az, hogy megszületett a legújabb dalod, ezzel majd a későbbiekben foglalkozunk. Az eddigi munkásságodat ismerjük, és nem tudom, hogy megnéztem, meghallgattam az angolt is, meg a magyart is, a cím az, hogy Apa,
0: igen.
1: És az angol címe pedig az, hogy Mirror, de hogy számtalan dal született az elmúlt években, és nem tudom, hogy ez egy érettebb, más jellegű Vastag Csaba, mint amit eddig hallottunk, vagy egy tök más vonalon szeretnél elindulni. Mert szerintem ez kicsit, mintha más lenne, mint az eddigi élet.
0: Igen. Egyrészt köszönöm, hogy átnézted az egész életemet, és hogy ez lett a végpont, ez egy zseniális szerkesztői dramaturgiai húzás volt. Tényleg köszönöm. Ugyanis igazad van, valóban összefüggenek a dolgok, és nyilván egy csomó időnek el kell telni ahhoz, hogy az ember meg tudjon fogalmazni olyan fontos dolgokat, amiket közelebbről nézve még nem tud. Ezt most jobban kibontom, hogy mindenkinek világos legyen. Hogyha van egy problémád, és túlságosan, és pont benne vagy ugye egy probléma, amikor benne vagy, akkor általában nagyon nagynak tűnik, és mindenkinek a saját problémája a legnagyobb. És kell hozzá idő, meg tér, hogy ettől kicsit el tud távolodni, kicsit meg tud nézni messzebbről, egy másik perspektívából, és jobban meg tud fogalmazni, és szavakba tud önteni. Ehhez kell szerintem a legtöbb idő egyébként, és ezért jó, hogy ezt így végigmondtuk egyébként, nem tudtam, mi a célod vele, de most már értem az életpályámat eddig, mert valóban minden kellett hozzá, hogy ezt meg tudjuk így fogalmazni. Picit érettebb valóban, de picit gyermekibb is szerintem, mint az eddigiek, és mindenképpen őszintébb. Szóval nem, mint hogyha eddig az emberek az őszinteségi foka szerintem mindig pont az aktuális, de az én mostani aktuális őszinteségi fokom az előzőekhez képest, amikor azt hittem, hogy őszinte vagyok, mondjuk egy olyan 300%-kal erősebb. Tehát most ez tényleg lenyúltunk a legmélyére, igyekeztem semmit nem elhallgatni, és semmit nem megszépíteni, és azt hiszem ez erről szól, és ez egy szép dolog.
1: Eddig is voltak olyan dalok Vastag Csabi által, vagy Jóvoltából, amik azért ilyen mélyebb megfejtést húznak maguk után, a bátorság, az őrizd az álmod, stb. Számtalant mondhatnék. És azokban is megvolt a megfelelő mondandó, azoknak is megvan a mélysége, de ez tök más.
0: Én mindig szeretem, mindig ragaszkodom hozzá, hogy valami fontos üzenet is legyen benne, mert lehet csak simán dolgokat is írni, és nem ítélem el azt, aki ezt csinálja, mert nyilván ez ennek is megvan a helye, hogy a dalok 99%-a a nyárról, meg a szerelemről szól, vagy arról, hogy nincs nyár, és nincsen szerelem, ezt mindenki tudja, és egy totálisan 100%-os sikerrecept egyébként, hiszen mindenki volt szerelmes, és mindenki lesz, és mindenki elmúlik, és aztán megint újra lesz, és aztán jön a nyár, aztán múlik. Szóval ez egy örökre működő téma, csak mert már annyi sok ilyen dalt írtunk, és annyira sokszor foglalkoztunk ilyen úgymond közhelyesebb témákkal, hogy igyekszünk a zenekarral mindig valamiféle fontosabb társadalmi üzeneteket megfogni, valamennyire dacolva azzal a ténnyel, hogy tudjuk, hogy nyilván akkor ez valószínűleg nem a legnagyobb fesztiválsláger lesz egyébként, tehát nem kémcsőveljük a dolgokat, hanem üzenettel.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Vastag Csaba, énekes, előadó, művész. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Vastag Csaba énekes előadó művészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
3: Köszöntök mindenkit, sziasztok.
2: Megszületett a legújabb dalod, angol és magyar nyelven. Foglalkozzunk ezzel a következő percekben, és aztán hallgassuk is majd meg a dalt. Méghozzá oly módon foglalkozunk vele, vagy kezdjük azzal, hogy egy ilyen topikhoz hozzányúlni. Az Ákos foglalkozott azzal, hogy az édesapjáról írt egy dalt. Külföldieknek is van egy-kettő, de ez topik, ez olyan mélyre kell menni, meg annyira ki kell tárulkozni, hogy ez bátorság kell, és most egy másik dalodat idézem, hogy az ember meg tudjon fogalmazni mindenféle olyan gondolatokat, amik egyébként egy családi kötelékből kiindulva megszületnek.
3: Ha megnézed ezt a vonalat, akkor az Oránnak is van egyébként ilyen dala, és pont ez most jó, hogy ezt is eszembe juttatod, de ezeket általában senki nem 12 éves korában írta, hanem mindig kellett hozzá valamiféle érettség, amikor annyi idős leszel, amennyire már emlékszel, hogy az apukád is már volt. Tehát én emlékszem apukámnak a 40-es éveire, mert akkor én is voltam annyira a tudatomnál, és nem véletlen, hogy ezeket a témákat kb. Az ilyen korban szokás szerintem megírni, mert nyilván a cipőjében jársz, és nyilván jobban megérted a döntéseit, és amiket esetleg korábban vitattál, azokat már felnőttként jobban megérted, és megkérdőjelezve azt, hogy vagy inkább kérdését éve magadnak, hogy te mit csinálnál a helyében, rájössz, hogy alapvetően semmit, mert te ugyanazt tudnál csinálni. Egy nagyon bonyolult gyerek voltam egyébként, meg egy nagyon érhetetlen gyerek voltam szerintem, mindamellett, hogy próbáltam nem rossz gyerek lenni otthon, de a világ minden másik szinten én az voltam, és valóban nem volt velem egyszerű, szóval szerintem akkor jönnek el ezek a dalok, és akkor jön ez a fajta őszintesség, amikor rájössz, hogy nincsen igazad valamiben. És nagyon rossz dolog, amikor rájössz, hogy nincsen igazad, mert szembe jössz magad az autópályán, és ez egy nagyon rossz érzés. Viszont felszabadító is, mert rájössz, hogy alapvetően nincs is igazság, hanem csak emberek vannak, akiknek vannak személyes dolgaik, amiket meg lehet érteni. Szóval nem akarok mélybe belemenni, nincsen sok időnk, de hogy mindenkinek megvan az igaza, igazából ez a lényeg, és a szeretet a legfontosabb közös pont lényegében egy családban.
2: Menjünk vissza a dal keletkezéséhez. Ahhoz, hogy egy ilyen dal megszülessen, ahhoz milyen élethelyzetnek kell lennie?
3: Hát egy keserves, nagyon rossz élethelyzet. Egyébként a legszebb dolgokat szerintem ezek a élethelyzetek hozzák, amikor az ember valamiben nagyon szenved. Nyilván a vidámabb dolgok nem így születnek, de ezek akkor nézel magadba ennyire, amikor már kötelező vagy, amikor már kénytelen vagy, amikor muszáj valamit megoldanod, és van egy olyan hatalmasnak tűnő probléma, amit nem tudsz semmilyen irányból sem megközelíteni, akkor gondolkozol ezen 7 nappal át éve, és hát nem mondom, hogy a dal volt a megoldás, de a dal mindenképpen segített abban, hogy például apukámnak megmutattam már megjelenés előtt, a klippet is megmutattam, a dalt is a megírása közben, hogy nehogy véletlenül valami olyan legyen benne, ami neki nehéz, vagy sértő, vagy ilyesmi, de úgy láttam, hogy bármit írhattam volna bele, mert erre ő is legbelül vágyott talán.
2: Magamból indulok ki, én egy ilyen kicsit romantikusabb, szentimentálisabb pasas vagyok, hogyha egy ilyen családi kapcsolatról kell dalt írni, és összeszedem a gondolataimat, megmutatom az édesapámnak a dal születése közben, az éneklés közben, a fateromnak a reakciói közben, én nekem ott potyognának a könnyeim.
3: Hát, igen, persze, ezek nagyon nehéz pillanatok, és hozzátenném, hogy nekünk mindig volt egy ilyen jellegünk a zenekarunkra, hogy többnyire női rajongóink voltak. Tehát amikor elkezdtem az X-Faktor után, akkor volt egy koncertem, ahol 100-an voltak, és egyetlen egy férfi volt a helyszínen, és megköszöntem, azért voltak 100-an, mert 100 fős volt a helyszín. És megköszöntem az egyetlen férfinek, hogy eljött, és hogy tök jó, hogy ugye, hogy nem égő Vastag Csabi koncertre járni, és mondta, hogy ja, csak a feleségemet hoztam egy házáról, mert hogy nem volt jogosítás. Szóval, hogy általában nekünk női rajongóink szoktak lenni, mert tök szép dolog, és nagyon tisztelem a nőket, és köszönöm, hogy eljönnek a koncertjénk, de mégis volt egy ilyen belső vágyakozásunk arra, hogy talán egy kicsit ezt az arányt javíthatnánk. És érdekes módon semmilyen dolog nem hozta azt, hogy a férfiak is odafigyeljenek a zenei munkásságunkra, viszont ezt a dalt most pont tegnap néztem meg a YouTube-on a nézettség adatait, és több férfi nézi, mint nő. Szóval nagyon érdekes.
2: Hogy született a dal?
3: hogy ezt most még gyorsan miatt bezárjuk, ezt el akartam igen. pont mondani, hogy azért is van két verzió belőle amúgy, mert mi az összes dalunkat alapvetően angolul írjuk meg, tehát minden dalunknak van valahol egy angol verziója valamelyik fiókban, amelyiket a kedves közönség ismeri magyarul, biztos, hogy van egy angol verziója. És ez ugye azért van, mert a legtöbb zenekar úgymond kamu angollal írja a dalokat, hiszen nem tudsz előtte szöveget írni rá. És ez is egy ilyesminek indult, viszont túlságosan jól sikerült az alap angol szövege, és nem sok munka kellett hozzá, hogy ki tudjuk kanyarítani egy viszonylag értelmes angolul is az üzenetet jól átadó formára, és ezért úgy voltunk vele, hogy akkor ezt most kiadjuk angolul is, illetve lehet, hogy korábbi dalainkat is visszahozzuk majd még angolul, vagy a későbbieket, hogyha már azok is megfelelnek, akkor angolul is megjelentetjük. Igazából nem túl sok plusz munka, viszont lehet, hogy megértés szempontjából nagyon sokat tesz hozzá, mert el tud jutni többekhez, illetve angolul könnyű fogalmazni is, ezt biztos sokan tudják, hogy egy egyszerűbb nyelv egyébként, mint a magyar ezerszer, és általában a zené is jobban szól vele, tehát a zenében is.
2: Hogy született a dal? Csak te vagy benne, többen ültetek le?
3: Nagyon sokan. Egy ilyen dalnak a megalkotása az mindig el szoktam egyébként mondani, hogy köszönöm szépen, hogy az emberek engem dicsérnek, de ez nem az én eredményem, illetve nem csak az én munkám gyümölcse. Vigarnival csináltuk a munka oroszlán részét, illetve Somodai Tomi barátommal, aki egy korábbi zongorista barátom, már gyerekkoromból az egyik legjobb barátom volt mindig is. A szöveget pedig nagyon sokan, hát azt nem is tudom, írtam én is egy nagyon durva szöveget, jött a Müller Péter Sziámi is írt bele. Nagyon sokat gondolkodtunk rajta, hogy Ardinak, a Vigalinak a felesége, Pribelszky Norbi, tehát itt sokan ötleteltünk bele, és nem azért, mert az ember magától nem csinálná meg, hanem azért, mert én nem vagyok annyira, hogy mondjam ezt a szót, nagyképű, hogy azt gondoljam, hogy ezt majd én egyedül meg tudom fogalmazni. Tehát én csapatban gondolkodom mindig, és a focit gólra mérik. Az a fontos, hogy a legjobb gól szülessen a hálóba, és van olyan, hogy mások jobban kimondják helyettel, amit te nem tudsz kimondani. Úgyhogy ez egy ilyen koprodukció, négyen írtuk igazából a szövegét, és mindenkinek van benne nagyon-nagyon sok hasznos sora.
2: Ez a Kultúrfitness, tehát itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Vastag Csaba énekes előadó művész, akinek megszületett a közelmúltban a legújabb dal, a kettő verzióban. Az angolnak az a címe, hogy Mirror, a magyarnak pedig az a címe, hogy Apa. Itt az ideje, hogy meghallgassuk tehát a legújabb dalt, magyar verzióban. Jön Vastag Csabi legújabb dala, a címe az, hogy Apa.

0: fény.
1: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Vastag Csaba énekes előadó művészül velem szemben a stúdióban. Az imént hallgattuk meg a legújabb dalát, a címe az, hogy Apa, még egyszer köszöntelek, de jó.
3: Én is köszöntök mindenkit.
2: Beszéltünk valamikor egy jó negyed órával, 20 perccel ezelőtt arról, hogy milyen gondolatok mentén fogalmazódott meg benned ez a dal, vagy jött a dalnak a szövege, hogy mit gondolsz az édesapádról, az apa-fiú kapcsolatról, és akkor azért mondom ezeket, mert a dalnak, az angol verziójának a címe, pedig az is valami ilyesmit használtál, ilyesmit mondtál, hogy úgyis az ő cipőjében fogsz majd járni. Uh-huh. A dalnak az angol címe az, hogy Mirror.
3: Igen.
2: Ami azt jelenti, hogy lényegében az édesapád leképeződése vagy. Belenézel a tükörbe, és őt látod.
3: Hát tulajdonképpen így, ez hozta a dalt amúgy alapvetően, tehát hogy álltam a tükörbe, meg ültem a széken, és láttam, hogy pontosan úgy támaszkodok a kezemre, mint hogy apukám, pontosan úgy néz ki a kezem, mint apukám, meg pont olyan fejet vágok, mint apukám. Tehát egyszer csak azon vettem magam észre kb. Egy másfél-két hónapig, hogy minden, amit csinálok, az igazából apukám. És ezért lett az angol verziónak a címe az, hogy tükör, mert tényleg az ember a tükörben a saját magán keresztül igazából az apukáját látja viszont, vagy legalábbis én az apukámat látom viszont. Illetve, hogyha ő benéz a tükörbe, akkor lehet, hogy ő is látja magában engem. És ez is meg van fogalmazva mind a magyar, mind az angol verzióban, szóval ez egy tükör az embernek saját magának is lényegében, hogy ki vagyok én valójában, vagy hogy miket rontottam el, és mi az, amit jóvá tudok még tenni.
2: Videoklipet forgattatok hozzá, kicsit ilyen földön túli, sci-fi. Igen. Átlépsz egy másik világba, a gardróbban ott van az ajtó.
3: Igen. Azért lett ilyen minimál a videoklip, mert nem akartuk a videoklippel elvinni a zene fontosságát. Tehát az volt nekem a lényeg, hogy mindenki a szövegre figyeljen. Ennek ellenére, hogyha valaki nagyon figyeli a klipet, akkor láthatja, hogy egyébként a kisfiú is nagyon hasonlít rám, tehát a kisfiú is én vagyok, akkor a saját magam is én vagyok, aki én játszom magam benne, és az öreg ember is, a nagypapa is, aki szerepel a klipben, ő is nagyon hasonlít rám, ő is én vagyok. Tehát ez egy ilyen kis easter egg benne, de egy kis metafora is igazából, hogy nagyon sok harcot az ember magában vív meg.
2: Megszületett tehát a legújabb dal, két verzióban, angolul az a címe, hogy Mirror, magyarul pedig az a címe, hogy Apa. Ez most egy ilyen nyári cucc, és akkor ezt kipakoltátok, hogy akkor kész vagyunk vele, vagy esetleg egy-két társa születik még ennek a dalnak.
3: A folytatása következik, ez ki is van írva a végén, és hogyha tényleg ha kémcsővel és nem tudom marketingileg gondolkodnak, akkor nyilván nem ezt a dalt hoztuk ki volna nyárra, tehát ez inkább egy karácsonyi dal lett volna. Minden logika ellenére, vagy minden logika azt mondta, hogy ne most jelentessük meg, viszont annyira kikívánkozott, hogy kénytelenek voltunk a legszebb nyári bulik közepette ezt a dalt is kihozni. De azt látom, hogy bár nagyon sok külföldi előadónak megengedjük, hogy legyen lassú, 100 zongorás daluk, csak gondolj be az Adele például, hogy Justin Bieber, akik mind vannak 100 egy sírán, vannak nagyon minimál dalék, amiket játszanak a rádiók. Magyaroknak ezt meg valami nem engedjük meg, csak a középtempós bulis slágereket, és ezzel a dalra szeretnénk erre rácáfolni szerintem, mert úgy látom, hogy szeretik nagyon az emberek, nem nagyon érkezett rá negatív komment, nagyon köszönöm ezt a sok üzenetet, amit kapok a kedves hallgatóktól és nézőktől, mert olyan személyes dolgokat osztanak meg velem, amit elolvasni is megtiszteltetés, és azt hiszem, hogy ez olyan erős közösségé és olyan szép közösségé kovácsolt most minket, amiben büszkeség benne lenni.
2: Hogy telik a nyár? Bulik?
3: Nagyon-nagyon sok koncertünk van. Azért is keltem föl most egyébként, bejöttem hozzá, nem tudom, a kedves hallgatók hallották, hogy mondtam, hogy most keltem föl, hát nagyon-nagyon sok koncertünk, mert egész nap úton vagyunk, és ezt a dalt is játsszuk most már. Igyekeztünk a koncertünkbe úgy integrálni, hogy az elején legyen, és hogy ne a legnagyobb bulizás közepette szólaljon meg, de azt veszem észre, és ez nagyon megtisztelő, hogy a közönség már tudja a szövegét, és ez egy hónappal a dal megjelenése után nem szokott annyira gyakori lenni, hogy már most tudják mindenhol, hogy mi a szöveg, és ez egy hihetetlen jó érzés.
2: Egy-két utolsó kérdés a végére, Csabi, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Lehet olvasni ilyen híreket az interneten, hogy profilt váltotok, hogy leteszed a mikrofont, és felveszed a fagyis kanalat.
3: Szerintem ez nem egy vagy függvény, ez egy és függvény egyébként. Ez onnan jött, hogy a fagyit nagyon szeretem, gyerekkoromtól kezdve. Ez most lehet, hogy furcsán fog hangozni, de hogy nem tudom, ezt elmondjam egyáltalán. De nagyon sokszor nekem a fagyizás az ilyen 12 kötője 17 gombócot jelent egyébként. Tehát a vacsora helyett is fagyit szoktam ilyenkor enni. Meg nagyon sokszor másnap reggeli helyett is amúgy. De hogy tehát én a kegyetlen típusú fagyizó vagyok. Az összes fajtát, ami van a fagyizóban, azt mind végig szoktam enni. És hogyha való 20 fajta, akkor 20 fajtát. És ennek a gasztronómiai iránynak a szeretete indított el minket a feleségemmel abba az irányba, hogy valamiféle ilyen kis fagyis handmade, ilyen házi dolgot kezdjünk el csinálni. Valószínűleg nem ebben a szezonban fog ez majd megjelenni, de hogyha lesz ebben újdonság, akkor majd szólok. Elképzelhető, hogy ehettek majd a fagyinkból jövőre.
2: Utolsó kérdés a végére, Csabi, mert elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Beszéltünk arról, hogy van az életedben rengeteg munka, mármint hogy zenei munka, nem érdek fellépés, nyilván hetente többször edzőteremben vagy. Ezen kívül van még valami más vastag Csabi életében? Nem tudom, sport ezen kívül. Most a sport alatt arra gondolok, hogy akrobatikus rock'n'rollban nagyon sokáig benne voltál, vagy nem tudom, horgoló szakkörbe jársz, motorozol, azt tudom, de ezen kívül?
3: Nagyon-nagyon sok mindent csinálok, viszont most lettem annyira érett, vagy most jöttem arra rá, hogy az vagy, amire nagyon figyelsz. És 100%-osan csinálni a napi 24 órából, még úgyis egyébként, hogy híresen keveset alszom, lehetetlen mindent egyszerre. Tehát valamit ki kell választanod, és most az új dalainknak a megjelentetése a legfontosabb, és ezeknek a daloknak a minél teljes körű megformálása az, ami nekem fontos. Tudom, hogy a mai világban a perfekcionizmus nem annyira jó hívószó, és nem biztos, hogy jó az, hogyha az ember mindig a tökéleteset akarja kiadni, mert akkor nagyon lassú lesz a dolog, de igyekszünk úgy megírni az új dalokat, hogy szép legyen, jó legyen az üzenete, hű legyen az, amit mondani szeretnénk, és ez képi megvalósításban is maximálisan tükrözze azt, amit szeretnénk. Szóval most ez viszi el a 24-ből 48 órámat.
2: Csabi, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Vastag Csaba énekes előadó művésszel beszélgettem, a következő órában pedig Szabó Krisztián nemzetközi sakknagymesterrel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A garázsból indult.
2: Zenéink generációk nőttek fel.
1: Mára pedig az

0: dobot. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pihenés, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
1: Magyarok.
2: Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után.
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Továbbra is marad a hőség. Megkezdődött a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának felterhelése. Baka András az egyetlen államfőjelölt.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Több jármű ütközött az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál, a 23-as kilométernél a külső sávon halad a forgalom, a torlódás azonban továbbra is jelentős. Baleset történt az M0-áson Gyál térségében az M3-as felé vezető oldalon, a 33-as kilométernél szintén torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Megkezdődött a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának úgynevezett fokozatos felterhelése, vagyis az utolsóként még működő 4-es turbina mellett beindították a 3-ast is. A blokk várhatóan este 10 órakor éri el a névleges teljesítményét. A létesítmény honlapján azt írták, a Duna vízszintje kismértékben emelkedett a napokban, ez tette lehetővé az üzembehelyezést. A 4 Paksi blokkból továbbra is csak egy, a 2-es üzemel. Két turbinája összesen 500 megawatt áramot termel. Eredményesnek értékeli a belügyminisztérium a fővárosi közbiztonsági akciót. Július közepén indult ellenőrzés sorozat, miután önkormányzatok és lakosok is jelezték, jelentősen romlott a közbiztonság Budapest egyes részein, főleg a droghasználat miatt. A tárca tájékoztatása szerint több mint 150 embert fogtak el, 80 szabálysértési és több mint 70 büntető feljelentést tettek. Veszélyes lehet a fürdőzőkre a Balaton alacsony vízállása, a parttól néhány száz méterre ugyanis hirtelen mélyül a víz, hívta fel rá figyelmet a rendőrség. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. Már több mint 70 halottja van a földrengésnek Kolumbiában, a dél-amerikai ország csendes óceáni parkvidékét. Megrázó 7,4-es erősségű földmozgásban több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek és emberek rekedtek a romok alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. Kolumbia elnöke országos szintű szükségállapotot hirdetett.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Meleg időre és sok napsütésre számíthatunk holnap is, de a nyugati, déli és északkeleti ország részben is lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32-38 fok várható. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában a sakkvilágában fogunk kalandozni, szóba kerül majd többek között a logikai, stratégiai gondolkodás, és beszélünk majd arról is, hogy hogyan lehet valaki nemzetközi sakknagymester. Szabó Krisztián nemzetközi sakknagymesterrel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szanni Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a sakk világában fogunk kalandozni, hogy lehet 12 lépésből vagy kevesebből mattot adni, hogy lesz az ember sakk nagymester, nemzetközi sakk nagymester. Ez is kiderül a következő 60 percben, és már itt ül velem szemben a stúdióban Szabó Krisztián, nemzetközi sakk nagymester. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Mit jelent az, hogy nemzetközi sakk nagymester?
2: A sakkban vannak rangok, és a nemzetközi nagymester az a lehető legmagasabb, amit el lehet érni.
1: Az a fehér király, vagy királynő.
2: Királynő, igen, akár. Igen, tehát ez a legmagasabb rang, amit el lehet érni, és már nem lehet elveszteni. Én ezt egy picit a doktori címhez szoktam hasonlítani. Aha. Tehát, hogy addig tanul az ember, nem mint hogyha utána mondjuk nem, de utána, ugye, amikor professzorrá válik, ez a nemzetközi nagymesteri cím. Tehát onnantól gyakorlatilag meghívásokat kap a világba, a világon mindenhova, akár szimultán tartani, akár edzéseket, akár előadni. Tehát gyakorlatilag ott egy kicsit ilyen váltás következik.
1: Nagyon szép volt az allegória, amit hoztál, viszont mármint, hogy doktorrá válik valaki, mert hogy elvégzi a megfelelő iskolákat, megírja a megfelelő tanulmányokat, megvédi azokat, stb. A sakkban hogy mérik ezt? Megfelelő lejátszott játszmaszám, vagy nem tudom, kitalált új technológia, technika, valamilyen lépéskombináció, amit róla neveznek el, vagy nem tudom, hogy történik az, amikor az ember, vagy mi alapján történik az, amikor az ember megkaphatja ezt a címet?
2: Ezt versenyen kell teljesíteni. Én inkább a küzdősportokhoz szoktam olyan szempontból hasonlítani, hogy mondjuk egy karate vagy egy tékvandóban ott mondjuk egy fekete övet megszerezni, ugye ott feladatsorokat kell begyakorolni, ami hát szintén elég nehéz, tékvandóztam egy ideig. Tehát nem egy egyszerű dolog, de nagyon-nagyon sok gyakorlással azért az elérhető. Viszont itt a sakkban, itt nálad erősebbeket kell legyőzni, tehát gyakorlatilag nagymestereket ahhoz, hogy ezt el tud érni. Tehát ha az nincs meg, akkor ugye az nincs. Tehát nem az van, hogy mondjuk betanulni bizonyos dolgokat, hanem konkrétan teljesíteni nálad jóval erősebbek ellen.
1: Nyilván megvan adva ennek a szabálya, vagy le van írva a megfelelő szabálykönyvben, amit a más nemzetközi sakk nagymesterek, vagy a nem tudom, sakk szövetség hozott létre, de hogy akkor az van megírva, hogy nem tudom, hogy ha valaki szeretne nemzetközi sakk nagymester lenni, akkor a világ különböző tájairól, pontjairól, nem tudom, 12 sakk nagymestert le kell győznie egy játszmában, 24 lépés alatt.
2: Igen, körülbelül. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mi úgynevezett élő pontszám alapján vagyunk beosztva sakkozók, amit egyébként élő Árpádról neveztek el, tehát egy magyar találta ki ezt a rendszert még annak idején, és azóta is ezt használják. Ez egy nagyon igazságos szisztéma, egyébként lehet nyerni hozzá, lehet veszteni belőle. Ugye annak megfelelően, hogy az ember mit játszott az adott ellenfél ellen, és ezen kívül úgynevezett normákat kell teljesíteni ehhez a nagymesteri címhez. Vannak alatta levő rangok is, de mondjuk beszéljünk most erről, és ezt kell háromszor teljesíteni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy versenyen mondjuk megvan, hogy 9-ből 7 pontot kell elérni, tehát mondjuk az egy olyan performance teljesítmény, ami mondjuk egynek felel meg. De ha az nem sikerül, akkor nulláról kell kezdeni a következő versenyen.
1: 9-ből 7 pontot kell elérni. Az egy pont az úgy van, vagy nem tudom, valamilyen arányok vannak. Ez úgy van, hogy ha megnyersz egy meccset, akkor az egy pont.
2: Pontosan, igen, így.
1: Tehát akkor nem úgy van, hogy nem tudom, egy meccsen belül, hogyha azt megnyered egy pont, de hogyha közben alkalmazol bármilyen valakiről elnevezett lépés kombinációt, akkor plusz 2 pont még hozzá, ha bizonyos időn belül, akkor még plusz 3 pont hozzá, és akkor egy meccsen belül meg is lehet a 7 pont.
2: Nem, akármennyire gyönyörűen játszunk, az egy pont lesz a győzelem, csak így van, igen.
1: De mennyire látsz előre egyébként, Krisztián? Azt szokták mondani, hogy akik nagyon értenek a sakkhoz, azok legalább 12 lépéssel előre látnak.
2: Igen, itt a sakkban nem is az van ezen a mi szintünkön, hogy mennyit, mert tehát vakon is tudunk sakkozni, tehát 50-60 lépést is látok előre, hogyha hogyha szükség van rá, hanem inkább az a nehéz benne, hogy mindegyikből annyira sok lehetőség van, annyi eltérés, hogy azt kiértékelni a végén, hogy mi lesz jó, ugye az nem egy egyszerű dolog. Ezért van az, hogy a sakk szinte az egyetlen olyan logikai játék, amit még ezek a nagyon modern számítógépek sem tudnak kiszámolni végig. Tehát a mostani technológia az ott tart, hogy amikor 7 bábú van vissza, azt tudja kiszámolni végig. Hát, hogy mondjuk mat 85 lépésben bármit csinál az ellenfél tutira.
1: Neked mennyi volt a legrövidebb? hány lépésből? Jó, hát mi ha leülnénk sakkozni, én viszonylag amatőr vagyok, nem tudom, néha leülök kis barátaimmal, és akkor lépünk kettőt, és akkor nagyon örülünk neki, de hogyha amatőrrel játszol, akkor nem tudom, 8 lépésen belül megvan a matt.
2: Hát ezért ez nagyon attól függ, hogy ez az amatőr mennyire amatőr, és hogyan sakkozik, mert ugye azért már az amatőrök sem olyan rosszak, hogyha mondjuk éppen van bizonyos betanult sémájuk. Mi ezt nem így szoktuk igazából számolni egyáltalán. Egy döntő világbajnokságon a leggyorsabb győzelmem az 7 lépéses volt. Az azért olyan ritka, és egy elég rangos indiai ellenféle ellen, tehát az, ami most így eszembe jutott a kérdésed alapján.
1: 7 lépés egy ilyen nemzetközi bajnokságon, azt mondtad. A 7 lépés az mennyi idő alatt történik meg? Az megvan 5 perc alatt, 3 perc alatt körülbelül.
2: Igen, ez nagyon gyors volt, ez ilyen 10 perc alatt. Igen, igen. 10 perc alatt volt, de hát nyilván ott egy megnyitási csapdámba beleesett, és akkor ez így történt, igen, mert nyilván is egy nagyon komoly felkészült játékos volt, aki azóta szintén már nemzetközi nagymester lett.
1: A megnyitási csapdámba beleesett, ezt használtad. Mit jelent az, hogy megnyitási csapda? És még mielőtt erről beszélünk, ugye alapvetően rengeteg féle ilyen urbánus legenda van, hogy akkor hogy lehet, hogy szabad sakkozni, mik az alapvető szabályok. A lépéseket nyilván mindenki ismeri, aki foglalkozik a sakkal, hogy akkor ezzel lehet, nem tudom, alakban lépni azzal, csak egyenesen a királynővel szinte mindenféle úton lehet lépni. Na de hogy a kezdésnél 2 bábú lép, vagy 1 bábú lép, mert ilyen is van, meg olyan is van, mind a kettőt hallottam.
2: A hivatalos szabályok szerint 1. Egy bábú lép, igen. És a megnyitási felkészülés az azt jelenti, hogy ez a megnyitási csapdámba beleesett, hogy vannak úgynevezett megnyitások már, ugye ezek a kezdő lépések, és nyilván a rengeteg adatbázisban összegyűjtött játszmák alapján már azért vannak kialakult vonalak itt az elmúlt több száz év játszmái során, és gyakorlatilag ezekből építünk megnyitási repertoárt, ezeket alkalmazunk, és ezeket játsszuk a játszmákban is meg.
1: Ez a megnyitási repertoár, vagy szeánc, vagy nem tudom, begyakorolt lépések a meccs elején. Én, hogyha sakkozom, és akkor most elárulom az egyik legnagyobb titkomat, akkor kb. Mindig ugyanúgy szoktam nyitni, persze 2 bábúval, és úgy váltogatom, hogy jobb oldalon vagy bal oldalon csinálom azt meg. Nyilván, aki profi sakkozó, az nem mindig ugyanazt csinálja, hogy akkor kiteszi a nem tudom milyen betűnél a gyalogot, és aztán utána még a futót hozzá, hanem hogy azért számtalan kombináció létezik.
2: Igen, de az eleje az nagyon jól alkalmazott. Én is annak a híve vagyok, hogy általában ugyanúgy úgy szoktam kezdeni, hogy tehát ha valamit elkezdek tanulni, elemezni, akkor próbálok ahhoz ragaszkodni. Szerintem ez úgy igazán a profi hozzáállást, mert ugye hát azért tanuljuk, hogy ugye azt játsszuk utána. Tehát, hogy mindig valami mást játszani, az nem annyira az én világom olyan szempontból. Később aztán úgyis már kijön az a rész, amikor véget ér a felkészülés része a játszmának, és akkor ugye hát kezdődik az úgymond saját fejből való kreatív játék, de hát addig érdemes követni a felkészülésünket.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szabó Krisztián, sakknagymester, nemzetközi sakknagymester. Egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szabó Krisztián nemzetközi sok nagy mester ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, szia Krisztián.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Nagyon sokat beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában arról, hogy akkor hogy lesz az ember nemzetközi sok nagy mester, meg már megnyitási ceremóniáról, mármint hogy játszma, vagy csak parti megnyitási ceremóniáról beszélgettünk, hogyha az ember nemzetközi sok nagy mester, vagy profi módon sakkozik, akkor hogy áll neki egy mesnek úgy, hogy akkor matra megyünk, és akkor minél hamarabb azt el kell élni, vagy egyszerűen csak menjünk a játékkal, aztán majd előbb-utóbb elérkezünk a játszmának ahhoz a pontjához, amikor már eszembe jut, nem tudom, 10 perc után, 15 perc után, hogy akkor na most már itt az ideje azokat a lépéseket betenni, vagy bábukat behúzni, amiből mat lesz.
2: Természetesen profi szinten azért nem lehet olyan könnyen nekiugrani az ellenfélnek, mert ugye hát ő is tudja ott a védelmeket az ellen, hanem stratégiailag fel kell építeni a játszmát. A profik felkészülés azt jelenti, hogy egyrészt az otthoni felkészülés, de hogyha a konkrét játszmára készülünk, akkor megnézzük az ellenfelet, mit játszik, és annak megfelelően megpróbáljuk követni a vonalakat.
1: Így fel kell készülni az ellenfélből, mint egy, nem tudom, fotballmérkőzésen, hogy akkor megnézik az edzők meg a csapatnak a tagjai, hogy akkor mit játszott a nem tudom milyen meccsen az ellenfél. Ugyanezt meg kell nézni neked is. Nem elég az, hogy ismered az összes lépés kombinációt is, pontosan tudod, hogyha valaki lép valamit, akkor arra te mit kell, hogy lépj?
2: Hát olyan nincs esetben, hogy összes lépés kombináció. Tehát nagyon sokat edzünk, nagyon sokat gyakorlunk, de hát ez egy vége láthatatlan dolog, tehát ez rengeteg. És igen, érdemes felkészülni az ellenfélre. Tehát az a profi szemlélet, ahogy már így említetted. Ugyanúgy, mint a fociban így van, megnézzük, hogyan játszott eddig az ellenfél, stratégiailag, milyen a stílusa, és hát, hogy konkrétan az elején azért mégis miket szokott játszani.
1: Nagyon régóta benne vagy a sakkvilágában. Volt már olyan, nyilván volt, de hogy hány, vagy ki, akiből felkészültél, leültél elé, és aztán azt mondtad, hogy hát ezt eddig nem csináltad, tökre meg vagyok lepődve, nem erre készültem.
2: Természetesen, tehát ez is része annak, hogy meglepetést okoznak, esetleg én okozok neki meglepetést. Ezt nem olyan egyszerű egyébként mérlegelni, hogy mit érdemes, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy milyen jó, hogyha én meglepem az ellenfelet valami újjal. De ugye hát, ha meglepem, az azt jelenti, hogy valamelyest azzal magamat is meglepem, mert kitérek abból, amit eddig szoktam, tehát nincs akkor a gyakorlatom benne, úgyhogy ez nem egy olyan egyszerű történet. Én nem vagyok egy olyan meglepős típus, hanem én inkább a sajátjaimhoz szeretek ragaszkodni, és azt mélyebben tudni.
1: Behoztam az imént a focit, mint hogy ott is van felkészülés. Hogyha arról beszélünk, hogy edzés, akkor a focisták elmennek a, nem tudom, edzőterembe, és akkor mindenféle súlyokat emelgetnek, meg futnak, meg nyilván labdás edzés, pályán edzés, felkészülési mérkőzések, stb. Egy sakkozó, vagy nemzetközi sakknagymester esetében. Hogy néz ki a felkészülés, az edzés? Kiteszed otthon a, nem tudom, 12 sakktáblát, és akkor magaddal játszol szimultán, vagy eljársz a ligetbe sakkozni az ott sakkozókkal, vagy hogy edz egy sakkozó?
2: Nem, hát már nagyon régóta ez ugye számítógépen zajlik, tehát elemző programok segítségével, sakkprogrammal ott építjük a,

0: a repertoárt minden szempontból, ott követjük a világeseményeit, a játszmáit, tehát ezek gépen zajlanak természetesen, edzővel, edző nélkül is, edzőtáborban, otthon, tehát ezt így kell elképzelni.
1: Az edző mit csinál egy sakkozó esetében? Ott ül melletted, és hogyha nem tudom, rosszat nyomnál az egérrel, akkor rákoppint a kis pálcájával a kezedre, hogy ne, másikat, vagy hogyha rendes bábút tennél arra, akkor megfogja a kezedet, és de inkább erre tegyed rá kezedre.
0: Ez maximum gyerekkorban mondhat, gyermekkorban mondható el. Később azért nem, mert az edző ő lehet gyengébb játékos is. Aha. Már, mint a tanítványa, tehát hogy ez nem feltétlen azonban, nekem is vannak világklasszis tanítványaim is, hanem az eddigi tapasztalatainkat adjuk inkább azzal át, valamint segítünk kialakítani ezt a repertoárt, útvonalat, irányvonalat neki, és aztán majd ő maga megjátsza azt szépen a versenyen.
1: Csak számítógépen történik az edzés? Nincs olyan, hogy klasszik analóg módon előveszed a saktáblát? Van még egyáltalán saktáblád?
0: De kirakjuk táblán is természetesen néha, csak már akkora mennyiség, hogy mindent nem lehet, de néha úgy elhúzogatjuk örömmel a táblánál is saját fejből, igen.
1: Neked hány saktáblád van otthon, ha egyáltalán?
0: Hát természetesen van azért, talán 10 körülbelül. Aha.
1: Mindenféle saktáblák vannak, vagy mindenféle kinézetű bábukat meg anyagból készítenek. Vannak tök jól kinézőek üvegből, elefántcsontból, stb. Meg lehet venni az akármilyen bucsúban 500 forintért a nagyon szép saktáblát, mindegyikkel lehet játszani. Neked ilyen különlegességek vannak egyébként?
0: Vannak természetesen. Üvegsakot azt általában így ajándékba szoktam kapni még annak ide, mint a polgármester fogadót, stb. A versenysakkon edzünk persze, tehát ilyen szép faragotton általában.
1: Ha azt veszük, hogy sakk játszma, akkor azért sokféle létezik. Leültök ketten egymással, és akkor lejátszátok. Vagy van ugye, amikor rapidban tolni kell, vagy van olyan, hogy nem tudom, körmérkőzések vannak, minden egyes ilyen sakk szekcióban részt veszel?
0: Igen, értem, hogy mire gondolsz. Tehát ha a versenyeket csoportosítjuk, akkor van olyan, hogy ez a körmérkőzés, ezek ilyen zárt versenyek, és vannak nyílt versenyek, ahol nagyon-nagyon sokan részt vehetnek, és akkor úgy sorsolják ki pontok alapján, hogy ki kivel kerül össze. Tehát én voltam versenyen, ahol mondjuk 750-en is voltak. Mm. Tehát, hogy azért az elég sokan, és hozzád hasonlóakkal kerülsz általában össze. Nek megvan ennek is a sorsolásnak a szisztémája, és ezen kívül vannak az időbeosztásos kategóriák, amit említettél. Tehát nyilván a normál az a klasszikus, az a nagyon hosszú játszma, ami akár 7-8 órás is lehet, tehát elhúzódhat nagyon, és vannak a gyorsabbak, az a rapid, az maximum 30 perces, és van a blitz vagy schnell, más néven azok meg a villámgyors játszmák.
1: Tük, sakmat kész.
0: Igen, az egy kicsit más, nyilván a hivatalos, ahol nagymesternek lehet lenni, meg ilyenek, az a klasszikusra vonatkozó.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szabó Krisztián, nemzetközi sakknagymester. Egy pici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szabó Krisztián, nemzetközi sok nagy mester ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Krisztián.
2: Szia, köszönöm szépen.
1: Nagyon sokat beszélgettünk sakról, meg edzésről, meg bábukról, meg táblákról, meg számítógépről. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy neked hogy jött az életedbe a sak. Klasszik módon, nem tudom, édesapád, nagypapád 5-6-7 éves korodban leültetted, hogy akkor most megmutatom neked, hogy a lóval ellalakban kell lépni. A királlyal csak egyet lehet, viszont azt bármilyen irányba. Szóval, hogy jött a sak az életedbe?
2: Egy ilyen teljesen véletlenszerűen 5 éves voltam, óvodás még, amikor apukám vett egy számítógépet. De ugye abban az időben még nem voltak ilyen fejlett okos telefonok meg ilyenek, ugye az 1994-et írunk.
1: Akkor te 89-es vagy.
2: Igen. Pontosan, így van. És ott a játékok között volt sakk is, de még nem volt Windows rajta, meg ilyenek, tehát sakk meg a passziánc, ez a kettő volt rajta, és nekem ez nagyon tetszett, tehát a sakk győzött. De ezt úgy kell elképzelni, hogy hazajöttem az óvodából, és megállás nélkül estig játszottam a géppel. Tehát a szüleim ott nem nagyon értették, hogy ez a gyerek nem normális, vagy mi történik, hogy miért nem megy kijátszani a többiekkel, inkább sakkozik a számítógépen. De hát nyilván ez volt nekem az előnyöm, hogy valahogy ez nagyon megtetszett, és ugye ezáltal, hogy rengeteget gyakoroltam, nagyon sikeressé is váltam elég gyorsan.
1: Csak úgy játszottál, vagy tanultad a sakkot, hogy akkor a számítógéppel, a programmal, meg kellett tanulni, tehát hogy hiába vitték haza azt a bizonyos számítógépet, attól te még nem tudtad, hogy nem tudom, a királynővel, vagy a futóval, vagy a bástyával hogy lehet lépni.
2: Autodidakta módon tanultam meg a szabályokat, mert ugye a számítógép nem engedett szabálytalanul lépni, tehát ott az automatikusan ugye ez így kialakult, és akkor utána persze látták a szüleim, hogy hát állandóan sakkozni akar, akkor még senki nem tanított, apukám kezdett el egy kicsit tanítani utána, és elvitt egyesületbe. És gyakorlatilag így kezdődött az egész.
1: Elvitt egyesületbe, ott kiderült, hogy akkor ez a srác ért hozzá utána, hogy jöttek az első gyerekversenyek, junior versenyek.
2: Pontosan, stb. Első gyerekversenyek, 8 évesen már magyar bajnok voltam a korosztályomban, és hát akkor már látszott, hogy ezt ugye érdemes komolyan is csinálni, és akkor hát több edző is felfigyelt rám, és gyakorlatilag 9 évesen már a Paksi Atomerőmű csapatába kerültem, ahol egy újabb edző kezdett el foglalkozni velem, és gyakorlatilag így indult és folytatódott a karrierem.
1: Így indultál neki a felnőtt életnek? 15-16-18 éves korodban azt mondtad, hogy engem semmi más nem érdekel, csak az, hogy sportoló, profi sakkozó legyek, nem akarok magasépítő mérnök lenni, nem akarok bútorasztalos lenni, semmi.
2: Igen, ez ilyen érdekes, mert ugye kiskorban vagy fiatalkorban ezen még az ember úgy nem gondolkodik, vagy én nem gondolkodtam legalábbis, hanem tetszett, és akkor nyomassuk. Aztán később ez kialakult, hogy ugye ebből megélni is meg lehet, nem is rosszul, és akkor hát miért ne azt csináljam, amit szeretek.
1: És azt is csinálod a mai napig.
2: És a mai napig azt így van, igen.
1: Elég régóta benne vagy már. Hova lehet tovább menni? Nemzetközi sok nagy mester lettél. Innen van még valami fölfelé? Nem tudom, innen már csak az van, hogy akkor te írod majd a szabálykönyvet?
2: Természetesen mindig van feljebb ugye az élőpont számoknak köszönhetően. A rangokban ez a legmagasabb. Egy ideje már nem vagyok aktív versenyző, ugyanis ezt ezen a szinten nem lehet együtt csinálni, hogyha az ember mást is tevékenykedik, tehát tanítványai vannak. Egy idő után elkezdtem edzőként ajánlatokat kapni Ázsiából, Amerikából, és fokozatosan erre így átálltam. És most már ilyen üzleti stratégiai előadásokat is tartok cégeknek. Az amerikai Google volt a legelső egyébként, aki megkeresett egy ilyennel, most már Magyarországon is több nagyvállalatnak és cégnek tartok ilyeneket.
1: A későbbiekben majd beszélünk erről, hogy ez mennyire járul hozzá stratégiai gondolkodáshoz, mert nyilván, hogyha az ember sakkozik, akkor stratégiailag, logikailag másképp gondolkodik, vagy kicsit alakul a világlátása. Viszont még maradjunk egyelőre annál, hogy belekerültél ebbe a világba. Nemzetközi sok nagy mester lettél. Elértél mindent, amit el lehetett érni, és akkor egy ponton túl pedig már jött az, hogy akkor nekem tanítani kell gyerekeket?
2: Mindig bennem volt az érzés, hogy a tudásomat én szeretném átadni. És vannak feltörekvő lelkes fiatalok, nagyon nagy örömmel segítem őket. Tehát ez az érzés így bennem volt, és amikor konkrétan is már megkerestek ilyennel, hát ez mindig örömöt mit okozott a számomra.
1: A sakkozóknak az emlékezete az állítólag csillagos ötös. Tehát, hogy vissza tudják idézni azt, hogy nem tudom, 35 évvel ezelőtt, amikor a Garry Kasparov játszotta valakivel, 12. percben a 48. lépésnél, éppen a valamit nem tudom hova tette valóvá, és akkor a következő lépése meg volt a mat. Eznek neked is megvannak?
2: Igen, a logikai memóriánk nagyon-nagyon fejlett, és ugye ezt az élet egyéb területen is elég jól tudjuk alkalmazni. A logikai memória azt jelenti, hogy ugye kötjük valamihez, tehát most nyilván a telefonkönyvet nem lenne olyan könnyű megtanulnom. Nyilván alapból persze jó memóriám van ezáltal, ugye nem azért, mert most én egy zseninek születtem volna, vagy bármi, mert szó sincs erről, hanem a maga az élsporttal annyira kialakult ez, annyira fejletté vált, hogy igen, tehát elég jól. Most ugye mondok egy személyes példát, középiskolás voltam, magántanulóként végeztem, és fél évente vizsgáztam, de akkor már annyira elfoglalt voltam, hogy nekem egy fél éves vizsgára tantárgyanként ilyen 20 perc jutott körülbelül. És ez nem okozott problémát, kitűnő tanuló voltam így is.
1: És visszaemlékszel az összes saját meccsedre, játszmádra?
2: Hát azt most nem mondom, hogy az összesre, de nagyjából igen. Tehát valahogy szóba kerül, akkor szinte az összesre, igen. Tehát valahogy szóba kerül valakinek a neve, vagy a játszma alapján, akkor azonnal emlékszem rá természetesen, igen.
1: Amikor lejátszotok egy meccset, akár nyersz, akár vesztesz, akkor utána, amíg leülsz, és nem tudom, utána 3 órán keresztül elemzed, hogy hol rontottad el?
2: Hát ha nem is egyből, de természetesen persze. Tehát az elemzés az a része az egésznek, igen.
1: És akkor ilyenkor szokott az lenni, hogy a negyedik lépésben a bástyával kellett volna inkább a H2-re lépni, és akkor onnantól az összes többi másfél óra másképp alakult volna.
2: Valami ilyesmi, igen. Nyilván ezen a szinten ez nem olyan egyszerű, mert ugye ott azért eléggé megfontoltak vagyunk már, tehát az azért ritka, hogy a játszma után egyből, hogy nem ezt kellett volna, hanem az alaposabb elemzés mutatja ki általában.
1: Fogott bábúval lépni kell, ilyen van az urbánus közegben, ez nálatok is van?
2: Persze, hát ez szabály, nem fogdozzuk össze a figurákat, amit meg fogunk, azzal lépni kell, így van.
1: Olyan nincs akkor, hogy nem tudom, odalépsz valahová valamelyik bábúval, inkább mégis a másikat szeretném, ezt visszateszem, jó?
2: Ilyen nincs, igen.
1: Ezt a gyerkőcök szokták.
2: Igen, ott előfordul, igen. Előfordulhat, igen.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szabó Krisztián, nemzetközi sakknagymester. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Szabó Krisztián nemzetközi sok nagy mester ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél el.
2: Köszönöm szépen.
1: Meg a kedvenc bábud egyébként. Még mielőtt rátérünk a logikai stratégiai gondolkodásra, meg annak a fejlesztésére, mindenkinek van, aki sakkozik kedvenc bábúja, amivel a legjobban szeret lépni. Neked mi az?
2: A huszár. Természetesen. Hát mert az a legérdekesebb, legkülönösebb.
1: A királynőnek van a legnagyobb ereje.
2: Az a legértékesebb természetesen, de ha már ugye kedvenc figurát kérdezed, akkor az a huszár. Azzal lehet a legjobban betrükközni másokat.
1: Egyébként igen, a másik pedig az, ami szerintem ilyen zsákutca bábú, és persze annak is nagyon nagy ereje van, de hogy a bástyám, az szerintem ilyen zsákutca bábú, mert hogy azt hiszed, hogy annak milyen ereje van, és tényleg van ereje, de olyan nehéz bárhova oda jutni vele, és tényleges erőt kifejteni, vagy úgy pakolni, hogy bármennyire is ott áll a második sor szélén, mind a két oldalon, szerintem az nem adja azt az erőt, mint amit az ember hisz benne.
2: Hát az elején nem, mikor még állnak előtte. Aha. Aztán ahogy nyílik ki az állás, azért az erősödik fel. Általában ezekre a gyorsan mozgó figurákra az jellemző, futóra is például. Tehát nyilván, ha zárt az állás, tehát a gyalogok össze vannak tolva, akkor nem igazán erősek, mondjuk egy huszárhoz képest, ami ugye átugrik mindenfélét. De utána azért felerősödnek ezek, igen.
1: Igen, akkor nem örül az ember, amikor be kell áldozni, hogy akkor mentse az akármi mást.
2: Hogyne, így van, igen.
1: Na, arról már beszéltünk, hogy a sakk egyébként fejleszti a logikai, stratégiai gondolkodást. Az ember elkezd másképp gondolkodni, másképp tekinteni a saját életére, és a saját, nem tudom, hétköznapi élethelyzeteire, még inkább egy cégvezető. És állítólag már vannak olyan vonalak a különböző nemzetközi nagy cégeknél, hogy a vezetőknek ilyen sok továbbképzés van.
2: Stratégiai képzés, igen. Ez úgy kell egy kicsit elképzelni, én 14 éves voltam, amikor játszottam egy versenyjátszmát, és közben jött egy ilyen gondolat, hogy ez egy olyan jó dolog ez a sakk, hogy szerintem ez sokkal több annál, mint hogy a versenyzők játszanak csak egymással, tehát milyen jó lenne ezt tovább vinni a mindennapi életre, az üzleti életre esetleg. Azóta egy könyvet is írtam már erről egyébként, ahol 7 fejezeten keresztül mutatom be, hogy mennyi mindenre jó az üzleti életben például a sakk, és valóban elkezdtem meghívásokat kapni nagyvállalatoktól, cégektől is, ahogy a munkatársait tréningezzem meg a vezetőit a sakk logika gondolkodásával.
1: De úgy, hogy akkor játszotok sakkot, megtanítod nekik ezt a, nem tudom, kicsit advanced-abb, tehát hogy nem alap szinten játszott sakkot, hanem mindazt, amit te csinálsz, amit a profik játszanak, ennek egy ilyen, nem tudom, lecsupaszított változatát, tehát hogy a játékból kiindulva próbálod meg őket, vagy a gondolkodásmódból kiindulva
2: próbálod meg őket? A gondolkodásmódból, mivel ugye ők nem profi sakkozók, hanem egyértelműen a gondolkodásmódjukat fejlesztem ezzel, így tehát ez picit úgy kell elképzelni, hogy valami üzleti példát hozunk, hogy mondjuk egy befektetés, hogy csinálta ezt a, mit tudom én, Bill Gates, most csak egy példát mondok, és ezt én sok példákon keresztül bemutatom, hogy ezt hogy kell elképzelni ott. Tehát ez nem egy sikerreceptet kell elképzelni ezzel, hanem egy picit olyan, mint egy önfejlesztés, hogy ő majd ezt saját maga ezt a gondolkodást át fogja vinni a saját bizniszére, de mondjuk az élet egyéb területeiről ritkán venne ilyen jellegű példát, mint a sakk gondolkodásával.
1: Hogy jött a könyv ötlete, Krisztián?
2: A könyv ötlete egyszerűen a brandépítés kapcsán jött, hogy
1: a saját branded építése, vagy a sakk, vagy a stratégiai gondolkodás?
2: A sajátom kapcsán, és láttam, hogy ilyet nem nagyon csinál senki az egész világon, ilyen jellegű dolgot, és úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó lehet.
1: Az csak egyszeri villanás térben és időben, hogy írtál egy könyvet, vagy itt az ideje most már, hogy annyi mindennel foglalkoztál, meg annyi mindenem vagy túl, itt az ideje esetleg egy következő könyvet írni.
2: Ez egy ilyen egyszeri volt most még. Azt mondom aztán, hogy mit hoz az élet, azt meglátjuk egyelőre, most nincs ilyen tervem még.
1: Ha az ember elkezd kicsit tudatosabban gondolkodni, akár a sakkból kifolyólag, stratégiailag, logikailag, az egyébként az élete minden területére kihat, nem?
2: Pontosan. Én azt a példát szoktam erre mondani, hogy ugye abban mindenki egyetért, hogy konditerembe jó járni. Ugye? Tehát az egyszerűen jó a testünknek, nem azért, mert most annak azonnal hatása lesz. Ugye az jó, ha valaki nem jár, az azért, mert vagy nem akar rá költeni, vagy ideje nincs rá, vagy bármi, az biztos, hogy jó. Akkor nem kéne ugyanezt csinálni az agyunkkal is, ami ugye az egész testünket irányítja? És ugye hát mi mással, mint a sakkjáték, ami az egyik legösszetettebb.
1: Az van, hogyha egy kicsit távolabbról nézem ezt a gondolatot, amit mondtál, hogy az ember alapvetően ugye gondolkodik az agyával. Itt a stratégiai, logikai gondolkodás, na de hát érző lények vagyunk, és nem mindig a józanész alapján hozzuk meg a döntést, a megfelelő vagy nem megfelelő döntést, hanem néha szívből, lélekből. A kettő nem biztos, hogy találkozik egymással, hogyha szívből döntök, az nem biztos, hogy logikai stratégiai.
2: Igen, ez a legnehezebb igazából a versenysakban is, és ez az, ami a sakjátszmát is nagyon sokszor eldönti, hogy most a logikai vagy emocionálisan döntsünk, mert ugye a sakk is kiszámíthatatlan, tehát nem lehet végig kiszámolni ugye a legtöbb helyzetet, hanem amit érzünk, hogy valószínűleg jó lesz, és valamelyest ki tudjuk számolni, vagy próbálunk előre számolni, azt fogjuk választani. Hát ugye az életben is nem egyszer így van, tehát hogy információ hiány mellett kell viszonylag jó döntéseket hoznunk, és viszonylag gyorsan.
1: Hát ez az élet minden területén, minden egyes döntésnél így van, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő információ, megfelelő számú vagy mennyiségű információ, és meg kell hozni a megfelelő döntést.
2: Pontosan, így van.
1: Az adott körülmények és rendelkezésre álló információk alapján. Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, Krisztián. Azt mondtad, hogy már nem vagy aktív játékos, de sakkozol még.
2: Természetesen, persze, csak most ez a versenyzés, saját versenyzésem, ez átfordult, hogy a tanítványaimat segítem.
1: A tanítvány az mit jelent egyébként? Gyerkőcök, fiatal felnőttek, vagy bárki mehet?
2: Nekem minden korosztályban is szinten vannak tanítványaim, tehát a kezdőtől a világklasszisig, és a 4 évestől 90 évesig.
1: De kit figyeltél? Kire néztél fel? Ki volt a legnagyobb példaképed, amikor benne voltál, nem tudom, 18-19-22 évesen a sakk világában?
2: Hát az én...
1: Ez még a Kasparov időszaka egyébként.
2: Igen, el is árultad a választ egyből. A Kasparov volt nekem a példaképem, aki azóta is annyira ugye humble módon, tehát alázatosan áll a sakkhoz, hogy ő volt, akit minden szempontból próbáltam így követni.
1: És akkor az utolsó kérdés a végére, te szoktál még ilyeneket csinálni? Nem tudom, hogy kimész a ligetbe a kis sakktábláddal, vagy nem tudom, bármilyen rendezvényre, és akkor ott lehet vele csakkozni egyet?
2: Rendezvényen lehet találkozni velem, igen. Augusztus 29-e egyek az lesz a következő, valamint szeptember 26-án a Polgár Judit-nak a Világ Sakkfesztiválján is egyik előadó leszek.
1: Vele játszottál valaha? Polgár Judittal?
2: Elemző társa voltam 6 évig. Versenyen nem kerültünk össze, de nagyon jó kapcsolatban vagyunk.
1: Ki a leghíresebb, akivel valaha is játszottál? Most ha azt mondod, hogy Kasparov, akkor itt leteszem a mindenemet.
2: Nem, ez egy elég vicces történet, mert ugye hát elvileg a Kasparovval kollégák vagyunk, mert mindketten nemzetközi nagymesterek vagyunk, viszont a legnagyobb élményem vele kapcsolatban, hogy egyszer lefotózkodhattam vele. Úgyhogy azért a nagymesteri szint után is vannak még szintek. Egy grúz olimpiai első táblás, aki a legnagyobb ellenfelem volt, és ráadásul sikerült őt legyőznem egyébként, aki egyébként a Kasparovnak volt az edzője többek között. Az majd Parasvili nevezettű egyébként.
1: Krisztián, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, amiben most a mai program ajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban, hogy mi a mai menü. Ezt már is mondja nekünk. Szia Laci, mit hoztál mára?
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A Média Klikken is elérhető az Én Világom című filmsorozat, ami egy 2007-ben készült hazai ismeretterjesztő filmsorozat Sáfrány József rendezésében. A rendező operatőr személyes utazásain keresztül mutat be történelmi tájakat, emlékhelyeket, kultúrákat, a világ különböző részeiről. Én imádom az efféle ismeretterjesztő per természet filmeket, úgyhogy ajánlanám mindenkinek az Én Világom című filmsorozat.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci.
1: Köszönöm.

0: Még.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában Vastag Csaba, énekes előadó művésszel, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Szabó Krisztián nemzetközi saknagymesterrel beszélgettem. És mára ennyi. A következő órában a stúdió már Nagy Feroé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: A műsorajánló után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
3: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szép jó esét, hölgyeim és uraim, ez itt a Magyarok, igen. Itt van Gerda is, úgyhogy figyeljetek oda, nehogy olyat beszéljetek, hogy megsértődjön a csaj, mert akkor van nektek annyi. Amit hallottunk, az a Burnout-tól volt a szívrabló. Most pedig Kispál és a Torz, akarom mondani Borz, következik. Ehhez a bandához nagyon sok közön volt. Emlékszem rá annak idején, amikor az első lemezőket kiadták, még az volt, hogy Napozz holddal. Mindig ilyen pihentek voltak. Ez pedig, ami jön, az a szőkített nő, Kispál és a Borz.

0: 8 óra munka,
1: 8 óra pihenés,
0: meg 1 óra tömény hazai rockzene Nagy Feróval. Magyarok a Petőfi Rádióban.

Eszikóset hallottuk, adj levegőt, adjon neked a, nem mindegy, nem mondok semmit, adjon neki, aki akar, de Moby Dick következik, szerintem ez egy régi hobodal, Gazember.

ez a dal sem ma született. A zöld a bíbor, és a fekete a P-Box-tól. Valaki még emlékszik erre a zenekarra? Persze rajtam kívül, mert én nekem a barátaim voltak. De hát a fene gondolta volna, hogy ez még ilyen sokáig menni fog, és a rádiókban hallhatjuk. Mennem kell, úgy bizony. Következik a Frénia.

Segíts, hogy úgy legyen, ez volt a Mobil Mánia. Nagyon bírom őket, komolyan mondom, szinte hihetetlen, hogy még abból meg tudnak élni, hogy ők valamikor mobil voltak, vagy valami ilyesmi, jó? Következik a Zséterve, Szekeres Andrástól.

0: a rock zene is. Magyarok Nagy Feróval a Petőfi Rádióban.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

hát szinte alig merem bemondani, hogy ez ki volt. Mindenki tudja, nem? Az ország legjobb rock zenekaráról beszélgetünk, kérem szépen. Mennyország turiszt, tankcsapda. De utána egy nagyon híres zenekar következik. Az már az én bandám. A Beatrice legendája a Beatrice-től.

Zorált hallgattuk, ringasd el magad, hát ez egy klasszikus nóta, és ahhoz képest egész jól megcsinálták, hogy az eredeti azért, mindig az eredeti az igazi, mert ezt játszottuk a képzelt riport, egy igen, abban játszottuk a képzelt riportban, emlékszem rá, még szerénytelen személyem is benne volt, jó, hát én voltam a gonosz, tudod, az a szemétláda, na de mindegy, Fangli úr és Mész, Macskanadrág.

0: Nem véletlenül, hogy a végére hagytuk ezt a dalt a Hollywood utól. Szerencse. Szerencsétek van, hogy bekapcsoltátok a rádiót, és hallgattátok. Na figyeljetek nagyon, minden hétfőn, följegyezted? Jegyezd meg. Hétfőn este 11 órakor, lehet 23 órának is hívni, annak, aminek akarod. Akkor mindig jövünk, és Gerda felügyel minket, én pedig felügyellek titeket, hogy Isten áldja mindenkit, köszönjük szépen, ez volt a Magyarok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

a Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először, mert

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a természet közelségében fogunk időzni, mert hogy 25-én lesz egy szuper kis program Perőcsényben, aminek a neve az az, vagy a címe az az, hogy Menedék a lombok alatt, és e kapcsán már itt ül velem szemben a stúdióban Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
2: Szia, szeretettel köszöntjük a hallgatókat is!
3: Köszönjük!
1: Kezdjük veled, Évi, nézek rád. Erdőterápiás szakember vagy. Mit jelent az, hogy erdőterápiás szakember?
2: Az erdőterápia az tulajdonképpen az erdőfürdőzésnek a célzott gyógyító célú használatát jelenti. Az erdőfürdőzés az pedig egy ilyen természetkapcsolati gyakorlat, ahol az érzékeinkkel elmerülünk, az erdő atmoszférájában újra kapcsolódunk önmagunkhoz és a természetvilághoz.
1: Nem akarom túlságosan leegyszerűsíteni ezt, de lehet ilyet hallani, olvasni, látni a különböző közösségi oldalakon, hogy valaki kimegy a természetbe és fákat ölelget. Ez?
2: Lehet fákat ölelgetni, de így nagyon nem szoktuk ezzel azonosítani, hiszen az utcán, ha járunk, akkor sem szoktunk idegeneket megölelgetni, és a kapcsolatteremtésnek van egy csomó más módja is, de teljesen nyitva áll az ajtó, hogyha fákat szeretne valaki ölelgetni, inkább azt mondanám, hogy az 5 érzékszervünkön, vagy inkább, még inkább 5 plusz érzékünkön keresztül teremtünk kapcsolatot a természetvilággal. Mostanában olyan 14-17 érzék körül van az, amivel mi dolgozunk az erdőterápiában.
1: 14-17 érzék? Kimegyek az erdőbe, és akkor nekem eszembe jut az, az érzékszerveimből kifolyólag, hogy látom, illatolom, esetleg hát megkóstolni nagyon nem fogom, akár a kérget, akár a földet, de hogy megtapintom, stb. Stb. Mi az, hogy 14-17 érzék?
2: Azért 14, ez a 14, ez tulajdonképpen az, amiben úgy mindenki hisz, és akkor ezen felül még lehetnek olyan érzékek, amik világnézettől nem függetlenek, de azt mondanám, hogy a 14 érzék az az alap. Ugye, ha csak az érzékszerveket nézzük, már tudjuk, hogy a 6. érzékünk az korán sem a parajelenségek, vagy az intuíció, vagy a távoli telepátia érzékéhez kapcsolódik, hanem hát a 6. érzékünk az mondjuk az egyensúly, amihez még mindig tartozik egy érzékszerv, mégis hajlunk elfelejtkezni róla, hiszen nincsen rajta egy ilyen nyitott ajtó, mint mondjuk az orrunkon vagy a fülünkön. Ezután következik mondjuk egy olyan érzék, hogy saját testérzékelés, vagy a saját belső környezetünk érzékelés, és ami még egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas érzék az erdőfürdőzés szempontjából, az a tükörneuronoknak a működése. Ugye ez hivatalosan papírforma szerint már idegrendszeri jelenségnek minősül sokkal inkább, tehát érzéknek idézőjelben tudjuk nevezni. El is különíthető az érzékszervektől. Ez tulajdonképpen a mozgás érzékelésben, mozgás tanulásban játszik fontos szerepet, meg bizonyos feltételezések szerint akár az empátiában is. Ez az az érzékünk, ami bennünk leképezi a mások által, másoktól megfigyelt mozdulatokat.
1: Itt folytatjuk nem sokára. Fordulok hozzád, Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója vagy. Mit tudjunk erről a bizonyos alapítványról, Béla?
3: A Csipkefa Alapítványt azért hoztuk létre, mert azt láttuk, hogy a közösségek egyre inkább szétesnek. Pedig a falu, a térség vagy egy ország nem az épületektől működik jól, hanem az emberektől. Mi olyan programokat szervezünk, amelyek összehozzák az embereket, legyen szó sportról, hagyományőrzésről, kultúráról, vagy éppen a mostani rendezvényünkről, a természethez való kapcsolódásról. Én vidéken nőttem fel, és falun, a falu egy közösség volt. Az emberek ismerték egymást, tudták, hogy kinek mire van szüksége, együtt ünnepeltünk, együtt dolgoztunk, és ma ez sok helyen eltűnőben van. És a Csipkefa Alapítvány ezért számomra azt jelenti, hogy rendezvényeket tartunk, de a rendezvények azok nem a cél, hanem maga az eszköz, hogy az emberek újra találkozzanak egymással.
1: Azt említetted, hogy vidéken nőttél föl. Hol egészen pontosan, Béla?
3: Én Borsod megyében, Encsen, abba új járásban nőttem fel, és ott az Anyonosi erdő, illetve az Empléni hegyek voltak között, és talán onnan van az erdőnek és a természethez való vonzódásom. Aztán, amikor Pestre kerültem, Benecén vettem egy házat, és ott alapítottuk meg a barátainkkal, meg az ismeretségi körrel a Csipkefa alapítványt, ami egy hagyományőrző kulturális alapítvány, de nekünk ez a hagyományőrzés nem egy díszlet, vagy egy múltba való révedés, hanem annak az eszköze, hogy megnézzük, hogy az emberek hogyan kapcsolódtak egymáshoz, hogyan éltek közösségben régen. Ha pedig a sportot nézzük, akkor a sport számunkra nem egy távnak a megtétele, vagy egy éremnek a megszerzése, hanem az, hogy együtt legyünk, együtt örüljünk ezeknek az eseményeknek. A kulturális programjaink pedig igyekeznek úgy, a kulturális eseményeinket pedig próbáljuk úgy megszervezni, hogy nem valaki feláll és elmondja a frankót, hanem hogy résztvevők legyenek a mi rendezvényeinken, tehát egyszerűen erősebb legyen a bevonódás.
1: Mit jelent az, hogy hagyományőrzés? Említetted, hogy Encsről származol. A hagyományőrzés nekem azt jelenti, hogy akkor nem tudom, hogy a falusi közösségekben pár száz évvel ezelőtt milyen tevékenységeket hajtottak végre. Gondolok itt arra, hogy akkor kukoricamorzsolás, ösztánc, vagy nem tudom, bál, vagy akármi ezzel kapcsolatos, vagy ezekhez kötődő hagyományoknak a felelevenítése, vagy ezeknek az újra divatba hozatala.
3: Nagyon jól látod, igen, ez volt a múlt, amivel szembesültem, meg a kapálás, a kaszálás és a mezőn való létezés a nagyszülőkkel, illetve mindegyiküknek volt, minden családnak gyakorlatilag volt valamilyen állata és lova, és innen is a lovak iránti tisztelet, tehát amikor a hagyományőrzésről beszélünk, a Csipkefa alapítvány esetében ez egy lovas hagyományőrző egy alapítványt jelent, ahol a lovaknak van nagy szerepe, és a lovainkon keresztül, és a foglalkozásokon keresztül érjük el a gyerekeket, a fiatalokat, hogy ezzel is a természetbe tudjanak visszakapcsolódni. Rengeteg időt töltünk zárt térben, mesterséges környezetben, mesterséges fény mellett, és munka után pedig bevásárlóközpont, de gyakorlatilag nem érintkezünk sem a fákkal, sem az állatokkal, még egy növényt sem érintünk meg, és az ember a természetből van, egyszerűen szükségletünknek kellene lenni a természetben való létre, és ahogy Évi is mondta, ez nem egy spirituális luxus, hanem ez egy szükségletnek kellene lennie, és mi gyakorlatilag ezt propagáljuk.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, illetve dr. Kovács Béla, a Csipkefa alapítvány alapítója. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: ikonesz, vagy valahogy így is nevezhetem ezt.
1: Igen. Egyébként ikoszelfnesz az én saját elnevezésem erre, ami magában hordozza az ökoszelfnek, az ökológiai énnek, mint szónak a jelentéstartalmát, és egy kicsit benne van azért így a modern selfness irányzat, amikor már nem csak a testünk jól létére törekszünk, hanem az egész lényünkére. És valóban előző életemben, úgy nagyjából 30 éves koromig közgazdász voltam, ez nem múlt el teljesen, tehát ugye egy vállalkozás működtetőjeként mai napig nagyon sok közgazdász képességemet használom, de valójában már közgazdászként is nagyon közel állt hozzám a természet is, meg a selfness is, meg úgy egyébként a wellness is, tehát én mondjuk turizmusban tanultam annak idején, wellness szakirányon, egészen korán, kisgyermekkoromtól járom én is az erdőt, vidéki kislány voltam.
0: De és honnan származol?
1: Hú, nagyon sok felől, mi sokat költöztünk, de alapvetően azért az alföldi régióhoz, Kelet-Magyarországhoz kötöm magam. Egyetemre egyébként Veszprémben jártam, az egy nagyon szép erdős korszak volt, pont az az időszak, amikor ugye így a turizmusról, illetve közgazdászként tanultam. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy minden, amivel most foglalkozom, az valamilyen módon jelen volt az első perctől az életemben, inkább abban voltak választásaim, hogy hova teszek nagyobb hangsúlyt, és végső soron az én döntésem az lett, hogy valami nagyobb jót szeretnék képviselni, egy nálam nagyobb jót a világban.
0: Ez azt jelenti, hogy te már gyerekként elég közel álltál a természethez.
1: Igen, én nagyon-nagyon sok időt töltöttem pici erdőkben, így a saját kis lakó környezetünk körül, kicsi erdőkben, akár egyedül is, és kamaszlányként is sokat jártam egyedül az erdőt, és aztán egyetemistaként időkérdése volt, hogy ez a fertőzés így elburjánozzon az életemben, és végül átvegye az uralmat a természet a világon felett. Valójában egy 30 éves kori betegség volt az, súlyos betegség, aminél én úgy döntöttem, hogy változtatok, és a közgazdász marketinges énem helyére oda kerül valami, ami nekem ennél egy kicsit fontosabb.
0: Egészen addig, amíg nem szólt nekem a Betty, akivel nyilván kapcsolatban vagytok, hogy lesz ez a bizonyos program, és mi lenne, hogyha kicsit bővebben beszélgetnénk róla, addig én nem is hallottam még arról, hogy erdőfürdőzés, hogy ilyen létezik. Te hogy találtál erre rá? Sok évvel ezelőtt.
1: Nem olyan nagyon sok évvel ezelőtt, de valójában maga a módszer a 80-as években, ez az elnevezés a 80-as évek Japánjában született meg. Ott ugye úgy hívják, hogy Shinrin-yoku, szó szerint erdőfürdőzést jelent, és az akkori japán erdészeti ügynökség vezetője a wellness célú ökoturizmus népszerűsítésére hozta létre ezt a szót. Ez a standard módszertan, amit mi képviselünk, ez már Amerikából Amos Clifford-tól származik. Ő fektette le azokat a módszertani alapokat, amely alapján mi a kapcsolati erdőterápiában, kapcsolati erdőfürdőzésben dolgozunk. Ugye míg a japánoknál a méréseken és a direkt fiziológiás hatásokon volt a hangsúly, Amos Clifford azt mondta, hogy valójában önmagában véve a természet kapcsolat is gyógyít, és minden más gyógyulás ennek egyfajta mellékhatásaként jelentkezik, így egy kicsit ilyen huszárvágással lerövidítette ezt az utat, tehát nem méregeti, hogy milyen fitoncid összetétel milyen. Fitoncidok azok a fák által kibocsájtott vegyületek, nem méregetik, hogy melyik fa milyen vegyülete mint gyógyít, hanem egyszerűen kimegyünk az erdőbe, és bízunk abban, hogy mindenki megtalálja, amire a legnagyobb szüksége van. Egyébként 2019-ben tanultam Írországban, előtte túravezetőnek tanultam, és ott találkoztam a képzéssel, vagy ezzel az elnevezéssel, és 19-ben én voltam az első erdőfürdő vezető, képzett erdőfürdő vezető, aki sétát indított az országban.
0: Erdőfürdőzni, vagy ilyen túrákon részt venni, bárhol lehet? Tehát, hogyha nem tudom, kimegyünk valahova a Pilisbe, és akkor ott megyünk 3 kilométert, akkor én azt nevezhetem erdőfürdőzésnek, vagy te vagy ennek a szakértője, mindenféle könyvek, meg mindenféle tudományok is kötődnek hozzád e kapcsán, lefektetted a szabályokat, tehát, hogy vannak meghatározott olyan területek, ami kifejezetten arra szolgálnak, hogy erdőfürdőzés, és csak ott lehet ezt csinálni.
1: Hát ugye ezt nagyon nehéz így megmondani, önmagában véve ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy a természet kapcsolat vagy az erdőfürdőzés az milyen térben lehetséges, ahhoz meg kéne határoznunk, hogy mit értünk természet alatt. Van-e olyan dolog a világban, ami nem természet? De a másik oldalról meg én erdőfürdő vezetőként azt mondom, hogy minden élőhely lehet erdő, tehát ahol a természet egy legkisebb darabja megtalálható, ott már erdőfürdőzni lehet. Nyilván a

0: kiős erdők, azok ideális terepei az erdőfürdőzésnek, egy sokkal fajgazdagabb, sokkal nagyobb erdőtermészetességű teret adnak ehhez a gyakorlathoz. Sokkal izgalmasabb, sokkal jobb, mélyebb tud lenni egy erdőfürdő élmény, de akár az a cserép virág is lehet az erdőfürdőzésnek a tárgya. Amit talán fontos elkülöníteni, hogy a túrázásnál ugye valahonnan valahová megyünk, az erdőfürdőzésnek a célja meg sokkal inkább az itt, nem annyira az ott, ott, ahol vagyunk, a lehető legjobban igyekszünk megismerni azt az élőhelyet, annak az élőhelynek az élő lényeit, azt az ökoszisztémát, ahol tartózkodunk.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, Csipkefa alapítvány alapítója. Egy pici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Györfi Éva erdőterápiás szakember és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket még egyszer, sziasztok.
3: Mi is köszönjük.
2: Köszönjük. Szia. Az imént elmondtad, Évi, az elmúlt szűk negyed órában, hogy hogy kell erdőfürdőzni, vagy hogy mit jelent az, hogy erdőfürdőzés. Béla, folytassuk veled. A Csipkefa Alapítvány alapítója vagy, erről már beszéltél, meg hogy Encsről származol, és aztán egyszer egy ilyen hagyományőrző kulturális sport alapítványt, egyesületet létrehoztatok, de alapvetően te hulladékgazdálkodási szakember vagy?
4: Igen, igen, én hulladékkal foglalkozom, azon belül is, elsősorban az elektromos és elektronikai berendezések hulladékával foglalkozom, és én vagyok a HOSZ, a Hulladékhasznosítók Országos Szövetségének, a veszélyes hulladék szakosztálynak a vezetője is, úgyhogy ezt nagyon ismerem, illetve hát innen az eredet, hogy egészségvédelem, környezetvédelem és a fenntarthatóság, és hát szabadidőben nekem ez egy kikapcsolódás, hogy az erdőben lehetek, és az Évi szavaihoz kapcsolódva én a saját példámon érzem, hogy ha egy nehéz hét van mögöttem, akkor elég egy séta az erdőben, hogy teljesen másképp lássak dolgokat. Nem oldódnak meg a problémák, viszont a helyükre kerülnek. Megértem azt, hogy az irodai gond és az üzleti dolgok eltörpülnek ahhoz képest, hogy a természet milyen komplex és milyen varázslatos. Tehát, ahogy mondtam, azt érzem, hogy helyre kerülnek a dolgok, és a természetnek van ez a furcsa képessége, ami visszaadja az arányérzékünket, és lelassít és lecsendesít bennünket.
2: Még mielőtt folytatjuk ezzel a programmal, amit 25-ére terveztek, pontosabban 25-én lesz azelőtt, hogy lesz az ember, vagy miért lesz az ember hulladék gazdálkodási szakértő? És azt mondtad, hogy elektromos vagy elektronikai hulladékokkal foglalkozol, tehát hogyha valakinek van otthon egy, nem tudom, működőképtelen Commodore 64-ese, akkor az attá foglalkozol?
4: Azzal is, de leginkább a higanytartalmú hulladékokkal. Aha. Ezek a különböző világítás technikai hulladékok, tehát itt is, hogyha felnézünk, különböző lámpák, energiatakarékos megoldások, mindegyikük kis mennyiségben higanytartalmaz, amire az emberiség már rájött, hogy rettenetesen mérgező és kis vannak tiltva, de viszont még egy 10-20 évig itt lesznek velünk, és ezeket a hulladékokat visszagyűjtjük, és megfelelő módon ártalmatlanítjuk, illetve nokdacú újra is tudjuk hasznosítani, mert ezeket újra is lehet hasznosítani. Gyakorlatilag üvegből készült termékek, és újra üveg lesz belőlük. És a mezőkovácsházán van az üzem, ami gyakorlatilag ezeket végzi. Úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy az elektromos és elektronikai berendezéseket vigye vissza az üzletekbe, boltokba, a hulladékudvarokba. Tehát semmiképpen se próbáljuk a szürke kukába betuszkolni őket, mert ezeket gyakorlatilag újra hasznosítjuk.
2: Nem tudom, hogy te találkoztál-e ezzel, Évi, csak most egy kis kitekintés gyorsan, hogyha már említette a Béla, hogy neked volt-e ilyen gyerekkorodban mértéke olyannal a lázadat, olyan lázmérővel, és szerintem a Béla már tudja is, hogy mire gondolok, hogy azért volt egy olyan lázmérő típus, amiben a higanyszál ment fölfelé, és hogyha véletlen, nem tudom, eltörtem, vagy kiesett a hónom alól, akkor anyukám meg a nagymamám kiabáltak, hogy jó, akkor most mindenki kimegy a házból, kiszellőztetünk, és majd utána visszajöhettek.
3: Most gyakorlatilag megkérdezted a koromat, ugye tudod?
2: De most is vannak még ilyen lázmérők szerintem egyébként.
3: Még most is van higanyos lázmérőm, és emlékszem a pillanatra, amikor egyszer eltörtem, és a golyócskákat a két tenyerem között dobáltam, és az milyen.
2: Na, azt nem szabad csinálni.
3: Na, az igen, azt nem kellett volna.
2: De ugye létezik ez, Béla, vagy létezik?
4: Igen, de már nem kell rémisztenünk a hallgatókat, nincsenek higanyos hőmérők, sem higanyos vérnyomásmérők, és nincs amalgám fogtömés, tehát gyakorlatilag minden higanyt kiirtottunk, viszont még itt vannak nyomokban, új termékben már nincs, de a régieket pedig, hogyha megfelelő módon visszagyűjtjük és ártalmatlanítjuk, akkor nagyon jót teszünk a környezetnek.
2: Mi a helyzet a tengeri halacskákkal?
4: Igen, nagyon érzékeny pontra tapintottál, a higany nem csak az emberek szennyezése, tehát olyan termékeket dobunk ki, vagy rosszul használjuk a higanyt, arra terjed ki, utalok az aranyásokra, akik tudjuk, hogy a 35 évet nem élték meg, illetve a 35 éves korukra már nem volt foguk, mert hát a higany segítségével állították elő az aranyat. Tehát rettenetesen egy nem rákkeltő, de idegméreg, és tönkreteszi a vesét, az idegrendszert, És ez a higany nem csak a termékekben található meg, hanem a természeti katasztrófák esetében, például egy nagy dzsungeltűz Brazíliában, vagy egy vulkánkitörés során kitörnek a különböző nehézfémek, köztük a higany is, és szépen elterül a föld felszínén, és hát a tengerek élőlényei is ezeket tartalmazzák, elsősorban nagy ragadozó halak, a karthalak, és hát tapasztaljuk, hogy időről időre jön egy figyelmeztetés, hogy ne vásároljunk vietnámi karthalat, mert a brüsszeli szervezetek azt találták, hogy a higanytartalom meghaladta az egészségügyi határértéket, és vonjuk be ezeket. Illetve egy kismama elmegy az orvos, az akkor figyelmezteti, hogy most már anyuka tengeri halat ne fogyasszon a gyermek érdekében, tehát nagyon erősen magzatkárosító és egészségkárosító hatása van, ezért is örülök, hogy ez feljött, hogy ezt tudjuk propagálni, hogy az összes nehéz fém, amiről azt hisszük, hogy már ránk nem hat, vagy tudunk vele együtt élni, ez nem így van. Tehát látszik, hogy a születendő gyermekek milyen betegséggel és tünetekkel születnek, tehát egyáltalán ne vegyük félkézről azt, hogy ezeket a veszélyes hulladékokat, és nem csak a lámpákról, a higanyról van szó, hanem a lítiumelemekről, az akkumulátorról, a festékekről is, hozzá sorolhatnám, hogy milyen veszélyes anyagok vannak, hogy ezekkel is nagyon bánjunk jól, és hát a legegyszerűbb módja, hogyha ezeket a hulladékudvarokba visszük vissza.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Kicsi szünetet tartunk azt.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa alapítvány alapítója ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek még egyszer benneteket, sziasztok.
2: Köszönjük szépen, szia.
1: Beszéltünk már erdőterápiáról, beszéltünk hulladékgazdálkodásról, hiszen te hulladékgazdálkodási szakember vagy egyébként, Béla, mind a mellett, hogy a Csipkefa alapítvány alapítója, és július 25-én, tehát Perőcsényben lesz a Menedék a lombok alatt nevezetű programotok, ami egy piknik, talán fogalmazhatok így?
2: Jó nagy piknik, igen. Ez egy nagyobb bacska piknik lesz, közösségépítő kisközösségi program, de mégis egy országos jelentőségű nagyobb közösségi program. Ez ilyen kettő az egyben.
1: Ti hogy találtatok egymásra egyébként? A Csipkefa alapítvány hogy találta meg az erdőfürdőzést, vagy az erdőfürdőzés, az erdőterápiás szakember hogy találta meg a Csipkefa alapítvány?
3: Amikor még ez az egész erdőfürdőzés, természetterápia csak gyerekcipőben volt, az évében már akkor is ennek felkent nagyasszonya volt, és ezt hirdette tanfolyamain és különböző kurzusain, és én jelentkeztem az egyik kurzusára, gyakorlatilag én az évének a tanítványa vagyok, de még nagyon az elejéről, és azóta is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és a természet kapcsolat tárgyában együtt dolgozunk, illetve erős jövőbeni terveink is vannak, hogy hogyan lehetne ennek még nagyobb publicitást, illetve gyakorlatot teremteni.
1: 25-én lesz ez a bizonyos program Perőcsényben, itt Budapest mellett, talán fogalmazhatok így, Pest megyében, valahol a Szobi járásban. Hogy kell elképzelni egy ilyen rendezvényt? Mikor kezdődik? Milyen programok lesznek? Mit fogtok ott csinálni, Évi?
2: Reggel 8-tól egészen késő estig tudunk maradni. Lesznek nagyobb előadások, egy olyan neves előadót is meghívtunk, mint Takács Sánta András, ő a Világ eleje című könyvnek a szerző és a Világ eleje mozgalomnak vagy közösségnek a szakmai vezető és egyébként humán ökológus PhD az ELTE-n oktat, hát tulajdonképpen humán ökológia tanszék alapítója itt az ELTE-n, úgyhogy őt is nagyon-nagyon nagy szeretettel várjuk, ő a kisközösségek és a természet kapcsolat szerepéről fog beszélni, a civilizációs válságból való kiút lehetőségek kapcsán fogunk beszélni természetkapcsolatról, és hát folyamatosan lesznek workshopok, tehát a nap folyamán 3 erdőfürdősíta is indul, lesz erdőmeditációs program, lesz skandináv erdőpedagógia program, ami még nekem is nagyon izgalmas, hogy valójában miben más, mint más erdőpedagógia programok, és lesz emellett még nordic walking oktatás, relaxáció, közösségi piknik étkezésként, úgyhogy tulajdonképpen egy egész napos, nagyon színes program arzenára számíthatunk, és emellett a helyi termelőknek, kézműveseknek a portékái is megkóstolhatók, megvásárolhatók a helyszínen.
1: Béla, említetted, hogy te az Évi egyik első tanítványa vagy. Te csak úgy veszel részt ezen a bizonyos Menedék a lombok alatt nevű programon, hogy mint szervező, mert hogy a Csipkefa alapítvány szervezi, vagy úgy, mint aki egyébként az erdőfürdőzés elkötelezett híve, és akkor te is tartasz majd valamilyen workshopot, vagy nem tudom, irányíthatsz valamilyen programot.
3: Igen, mind a két sapka a fejemen lesz egyszerre, és még annyit tennék hozzá az Évi által elmondottakhoz, hogy ez egy találkozó. Sokáig próbáltuk definiálni, hogy hogyan tudjuk ezt legjobban leírni, és abban maradtunk, hogy ez nem fesztivál, nem konferencia, nem vásár. Ez egy találkozó, ez egy találkozás olyan emberekkel, akik kíváncsiak a természetre, egymásra és saját magukra. Tehát, ahogy Évi elmondta, lesznek előadások, kézművesek, helyi termelők, erdőfürdő programok, de a lényeg a találkozás, az együttlét. Mi nem fesztivált akarunk, mi találkozót szervezünk, egy olyan napot, ahol a programok csak ürügyek arra, hogy az emberek, szakértők és a résztvevők egymásra beszélgessenek.
1: Elindítok egy filmet a fejemben, hogyha így végig gondolom azt, hogy Menedék a lombok alatt, július 25-e Perőcsényben. Én azt látom magam előtt, és lehet, hogy ez csak nem tudom, ilyen hollywoodi filmbe élő jelenet rózsaszín ködben, hogy akkor kimentek oda, nem tudom, pár százan, az erdő közepén valahol ilyen nagy, sok méter magas fák között van egy kis tisztás, ott az emberek leülnek, vagy pokrócra, vagy különböző kis plédekre, és akkor már ott vannak a különböző, nem tudom, termelői mézet árusító eladók, vagy hogy történik ez?
2: Uh-huh. A Perőcsényi Művelődési Háznak a kertjében lesz tulajdonképpen a vásár, az előadások pedig a színházteremben, de egyébként maga Perőcsény meg egy tisztás, egy völgy, még csak nem is völgy, én azt mondom, egy völgy katlan. A Börzsöny ölelésében kis dimbes, dombos, zegzugos zsákfalu, igazi ékszerdoboz, én azt mondanám, egy kis gyöngyszem a Börzsönyben, ahova mindenképpen érdemes egyébként is ellátogatni, és hát tulajdonképpen ennek a kis falunak a közepén rakjuk le ezt a találkozót. Itt a helyiek, illetve a természet kapcsolat iránt érdeklődők ezeken a programokon keresztül egymással találkoznak, illetve magával a természettel is ismerkedhetnek.
1: Te milyen gyakran erdőfürdőzöl, Béla? Említetted, hogy a stresszből, a mindennapi hajtásból néha ki kell szakadni, és akkor fogod magad is elmész sétálni egyet a természetbe.
3: Hát ha az Éva fogalmai szerint látom az erdőfürdőt, akkor gyakorlatilag soha, mert ő neki külön kurzusa van erre, gyakorlatilag egy tudományos szakember, viszont kirándulás, séta és elmerülést azt folyamatosan végzem. Már csak azért is, mert a kaszálók és a lovakkal való séta, a lovagoltatás is az erdő szélen vagy az erdőben történik, úgyhogy elég sűrűn veszek ebben részt.
1: Utolsó kérdés a végére, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez, fordulok hozzád, Évi, erdőfürdőzés. Pár perccel ezelőtt említettem, hogy én erről eddig még nem is hallottam. Most pár napja tudom, hogy létezik ilyen, hogy erdőfürdőzés. Mennyire közismert ez egyébként, hogy erdőfürdőzés?
2: Ugye összességében 7 éve vannak képzett erdőfürdő vezetők Magyarországon, a könyvek és maga az erdőfürdő szó az sokkal előbb érkeztek meg ide. Összességében én azt látom, hogy az érdeklődés, a természet kapcsolati módszerek, illetve az erdőfürdőzés iránt folyamatosan nő. Ugye nem csak egy well-being technikáról beszélünk, nem csak egy jólléti közérzetjavító technikáról, hanem emellett egy ökotudatosság iránt érzékenyítő technikáról, vagy természet iránt érzékenyítő technikáról. Így azt mondanám, hogy így a zöld körökben, illetve az önismerettel, wellness-szel, well-being-el foglalkozók körében válik egyre ismertebbé.
1: Évi, Béla, Évi, köszönöm szépen, hogy jöttetek, kellemes további szép estét nektek.
2: Mi is nagyon köszönjük.
3: Köszönjük szépen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítjuk a kett hajnalunkat, augusztus 11-e van, hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábor halló, tarts ki az éjszakai műszakban, vagy éppen az álmatlanságban, hozom a jó kis zenéket, a Sirius örökzöldje elé jön most, Deneps és Hori, ez egy klasszikus, újra gondolva, Bailando.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag